0: Augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Áprili Lajos és fia, a szintén költő Jékeli Zoltán emléktáblája a Margit hídhoz közel, az Irgalmas Rendi Kórházzal szemben, a Frankelleó út 21 kapujában látható. Erdélyi származású költőnk csak felnőtt fejjel 1929-ben költözött Kolozsvárról Budapestre, és hozta magával a családját is. A Frankelleó úti lakásba 1947-ben költöztek, de ekkor Áprili már javarész Szentgyörgy pusztán, Visegrád melletti kis házukban töltötte idejét, a világtól elvonulva.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Wenyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Alpár Ignác a kiegyezés és az első világháború közötti építészetünk egyik meghatározó alakja volt. Közel 30 évig élt az Almási tér 15-ös szám alatti házában, amelyet maga tervezett. Itt működött Alpár építész irodája is. Életművében kiemelkedő szerepet játszottak a bankok és egyéb pénzintézetek épületei. Ennek az épülettípusnak kifejezett specialistája lett. 1900-tól a fővárosban ilyen középületek sorát hozta létre. A Tőzsdepalota, később MTV székház, a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Ankerház is az ő munkája. Pályafutásának egy másik csúcspontja a Milleniumi Kiállítás történelmi főcsoportja, vagyis a ma Vajdahunyadváraként ismert épületegyüttes. Budapest arculatának megteremtésében rendkívül jelentős szerepet játszott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el. Így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Gács István Lipót szobrászművész műterme 1920 és 1933 között a Pasaréti téren, a ma ott álló Ferences templom helyén volt. Sokat sétált a közeli hűvös völgyben és Kuruclesen. Két közeli barátja, Doknányi Ernő és a közelben lakó Bartók Béla volt, akit a Magyar Néprajzi Társaságban ismert meg. A művész az 1920-as, 30-as, 40-es években elsősorban országszerte első világháborús hősi emlékműveket, emellett pedig számos síremléket készített. Kezenyomát őrzik többek között Revicki Gyula, a Lőv és a Gundel családok síremlékei a Kerepesi temetőben. Szorgalmas művészi munkáját 1945 után is példamutatóan folytatta. Élete során nem csatlakozott semmilyen szélsőséges életfelfogáshoz, mozgalomhoz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadság hidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés így szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pálya szerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. A klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilágon nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit is. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart, Ponyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Mától július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányúsították a K-hidat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt ma éjfélig. A hétvégére egyirányúsították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Június 28-áig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Elindul 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról a kormány. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, és szó lesz arról is, hogy új szabad strand nyílt a fővárosban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Döntött a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról a kormány. Erről a miniszterelnök írt a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, több 100.000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. Július 1-től tovább bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, írt a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Kifejtette, első ütemben Érd, Vác, Balasagyarmad, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metróhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek. Hozzátette, Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tartott, ahol 20 éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora, vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatnak most, jegyezte meg. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a Budapesti Közlekedési Központtal közösen teljesen újra gondolták az éjszakai hálózatot, benne a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Most pedig a sárga állami agglomerációs volánbuszjáratokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel, így a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata és menetrendje is módosul. Hangsúlyozta, évtizedes hiányosságot pótolnak, Budapest és az agglomeráció nem külön rendszerként, hanem egyetlen közlekedési hálózatként működhet a jövőben.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Mától július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányúsították a K-hidat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt ma éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Tilos egyszer használatos műanyag poharakat forgalmazni, a műanyaggal bevont papírpoharakat sem lehet árusítani. A vonatkozó kormányrendelet már évek óta hatályban van, de a poharak eddig felmentést kaptak a tiltás alól, viszont keddéj félig nem jelent meg a határidő kitolásáról szóló rendelet, így szerdán életbe lépett az egyszer használatos műanyag poharak tilalma, írja a Telex. A Magyar Vendéglátókipar Testülete június elején ért lefelet Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek a tiltás 3-5 évvel való meghosszabbítását, illetve a feltételekről való tárgyalást kérve. Az ipartestület külön kérte a polipropilén poharak kivitelként kezelését és a polietilénbe vonatú papírpoharak forgalmazását.

0: hozásának engedélyezését, mivel ezek állításuk szerint most még nélkülözhetetlenek a vendéglátásban. Számos helyen ezekben szolgálják fel az elvitelre kért italokat, legyen szó hideg vagy meleg üdítőkről, sörről vagy kávéról. Ezeknek a helyettesítése nem vagy csak jóval drágábban oldható meg, érvelt a testület. Villámcsapás bénította meg a Budapest-Bécs vasútvonalat, emiatt szerda éjjel leállt a forgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A nemzetközi járatok csütörtök hajnaltól újra a teljes útvonalon közlekedtek, bár Hegyeshalom és Bécs közötti szakaszon a délelőtti órákban még 15-20 perccel hosszabb menetidőre kellett számítani. Már fürödhetünk a Dunában az Árasztópart szabad strandján, július 1-én nyitotta meg kapuit a terület az Újbudai Dunaparton. Az új szabad strand pontos lokációja a 11. kerületi Árasztópart, ami pár percre található a Kondorosi úti kereszteződéstől, gyalogosan vagy kerékpárral tudjuk megközelíteni, illetve odáig mehetünk tömegközlekedéssel vagy autóval is. Évről évre egyébként egyre csak nő a Dunaparti szabad strandok száma. Néhány évvel ezelőttig még Szentendréig kellett menni, vagy át a Lupára, ma pedig már ott a római part és Új-Budán az Árasztópart.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedik az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nő a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíj a korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként, és az alapdíj is emelkedik. A fővárosi távfűtésben hasznosítanák a paksi atomerőmű hulladékhőjét, amely most a Duna vizét melegíti. A főtáv megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére. Átadták Budapest egyik legnagyobb napelem parkját egy belvárosi pláza tetején. Az évi 18 millió fős látogatói létszámú West End bevásárlóközpontban az elmúlt években átfogó fenntarthatósági program indult el, amelynek célja, hogy az épület együttes kevesebb energiával, alacsonyabb kibocsátással és a városi környezethez jobban alkalmazkodva működjön. Ennek részeként hivatalosan is átadták az épület tetejére telepített 6500 négyzetméteres napelemparkot. A fenntarthatósági programok célja az volt, hogy az épület együttes kevesebb energiával, alacsonyabb kibocsátással és a városi környezethez jobban alkalmazkodva működjön. A környezeti teher és az üzemeltetési költségek csökkentése mellett az ingatlan hosszú távú értékét, ellenálló képességét és finanszírozhatóságát is jelentősen befolyásolhatják a korszerűsítés eredményei. A 27 éves West Endnek mostanra 81%-kal alacsonyabbá vált a karbon kibocsátása 2019-hez képest. A tetőre telepített 6500 négyzetméteres napelempark Budapest legnagyobbja jelenleg. Az üzemeltetési adatok alapján évente 40%-kal alacsonyabbá vált az energiafogyasztása a korszerű, mesterséges intelligencia által támogatott épületüzemeltetési megoldásoknak köszönhetően. A tetőn működő napelempark helyben termel zöld energiát, de emellett a bevásárlóközpont Magyarország legmodernebb naperőművéből vásárolt megújuló energiát is használ. Ez a két megoldás együtt biztosítja, hogy az épület együttes működéséhez felhasznált energia 80%-a megújuló forrásból származzon.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, folytatódik a melegidő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárca vezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilága nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbuszokkal lehet utazni. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a szokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Magyarországon is látni lehet hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a Földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Sok napsütés várható, csak kevés felhő lesz az égen, elszórtan előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz az idő, de egyre többfelé fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
1: Az MTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Sokkal kevesebben halnak meg Budapest útjain. Tervezőket keresnek Ferihegyre, és hamarosan szó lesz arról is, hogy új közvetlen járat indul Budapest és Riad között.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokkal kevesebben halnak meg Budapest útjain. A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint alig csökkent a balesetek száma, ám a halálos kimenetelőeké jelentősen kevesebb. Még a rendőrség adatai szerint 2024-ben a személyi sérüléses közúti balesetek száma a fővárosban 2945 volt, addig 2025-ben ez a szám 2817-re csökkent. Ugyanezen időszakban a súlyos sérüléses balesetek száma is nagyjából 13%-kal csökkent, ám a halálos áldozattal járó karambolokból sokkal kevesebb történt. A 2024-es 38-ról 2025-ben 24-re csökkent ez a mutató, amely 37%-os javulás. Hangsúlyozták, hogy a közlekedésbiztonsági intézkedések, így a sebességhatárok módosítása kapcsán az egyes eredmények nem vezethetők vissza egyetlen beavatkozásra. Budapesten az elmúlt időszakban csökkent a halálos közúti áldozatok száma, ugyanakkor ez egy komplex folyamat eredménye, amelyben több egymást erősítő, különböző szervezetek által megvalósított intézkedés játszik szerepet. Ide tartozik többek között az egyes útszakaszokon megengedett maximális sebesség módosítása, az új trafipaxok és mérőeszközök telepítése és az ellenőrzés is. A sebességhatárok módosításakor az útszakaszok kiválasztása minden esetben a fővárosi közgyűlés által 2023-ban elfogadott közúthálózati terv szerint zajlik. A dokumentum az egyes útszakaszok gépjárműforgalmi és közterületi funkciója alapján 13 különböző kategóriába sorolja a Budapest közúthálózatát, a sétáló utcáktól kezdve egészen az autópálya bevezetőkig. Új közvetlen járat indul Budapest és Riad között. A szezonális járat július elejétől szeptember 30-áig közlekedik heti 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap, amint egy 5 órás utat pedig a légitársaság korszerű repülőgépei teljesítik. Szaúd-Arábia fővárosa az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül. Riad ma már nem csak üzleti központ, hanem egyre népszerűbb turisztikai célállomás is, ahol a történelmi örökség és a modern városkép különleges egységet alkot. Az UNESCO világörökségi helyszíneként számon tartott történelmi negyed mellett futurisztikus felhőkarcolók, pezsgő gasztronómiai élet és hagyományos arab vendégszeretet is várja az utazókat.
0: Budapesti híreket hallottak. Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. A köztársasági elnök aláírta és már meg is jelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek kifizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt a héten fogadta el az országgyűlés. A két törvényt a héten fogadta el az országgyűlés.

0: úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani. Mielőbbi lépéseket vár a döntéshozóktól, a javítóintézetek megfelelő működéséért a pedagógusok szakszervezete. Az érdekképviselet azt szeretné, hogy a büntetés végrehajtás alól azonnal helyezzék vissza a gyermekvédelemhez az intézeteket. Kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjévé Tóth Árpádot a miniszterelnök. Elődje, Révész János május 7-én jelentette be, hogy lemond hivataláról. Megvannak Budapest bűnügyi adatai. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a regisztrált bűncselekmények száma Budapesten 2010-es évek elejéhez képest mintegy 2,5-szeresére csökkent. Az utóbbi 15 évben, 2012-ben mérték a legmagasabb adatot, ez 118.600 bűncselekmény volt. Ehhez képest a 2025-ben rögzített 43.910 eset sokkal kevesebb. A tavalyi statisztikák ráadásul csak a 2020-2021-es COVID időszakhoz képest magasabbak, amikor a lezárások miatt jelentősen visszaesett a társadalmi érintkezés, és ezzel együtt a bűncselekmények száma is. Ugyanakkor az összesített statisztika nem bontja le részletesen a bűncselekmények típusait, így nem látható, milyen arányt képviselnek azok a jelenségek, amelyek a lakosság szubjektív biztonság érzetét leginkább befolyásolják.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Tervezőket keresnek Ferihegyre. Keret megállapodással készíti elő nagyszabású fejlesztéseit a Budapest Airport. A beszerzés célja nem egyetlen beruházás megtervezése, hanem egy olyan hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magába. A fejlesztések közé tartozik egy új földi oldali terminál épület megtervezése, a jelenlegi T2A és T2B terminálok, valamint a SkyCourt átalakítása és bővítése, továbbá új utasmólók kialakítása. Emellett a program része a légiforgalmi előterek, guruló utak, közművek, közlekedési kapcsolatok és egyéb kiszolgáló létesítmények fejlesztése is. A dokumentáció szerint a verseny újranyitások során egyidejűleg akár 10-12 millió euró értékű tervezési szerződések is megkötésre kerülhetnek. Idén nyáron is különlegesebbnél különlegesebb előadók váltják egymást a zeneházak kinti színpadánál, legyen szó pestítő popkoncertről, fergeteges táncházról, hangulatos jazzestről, vagy akár klasszikus zenei eseményről. A szabadtéri programok szinte mindegyike ingyenes, és ami a legjobb, hogy a színpad kialakításának köszönhetően még az eső sem moshatja el őket. Budapest is bekerült Európa legjobb gasztróvárosai közé. A szakértők több szempontot is figyelembe véve állították össze a kontinens legjobb gasztróvárosainak toplistáját. Olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a Michelin ajánlott éttermek száma, az elérhető gasztrotúrák és főzőtanfolyamok köre, valamint azt is, hogy hány helyi ételről ismert az adott város. Ez szerint Olaszország uralja Európa gasztronómiai térképét, hiszen az első három helyet Róma, Velence és Nápoly szerezte meg. A negyedik helyen Isztambul végzett, amely a dönner, a siskebab, a lahmakum vagy éppen a künefe révén került a legjobbak közé. Az ötödik helyet Párizs szerezte meg, Budapest is előkelő helyen szerepel, a magyar főváros a kilencedik lett, megelőzve többek között Lisszabont, Barcelonát és Bécset.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Országszerte megkezdődött az aratás. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok már elérhetőek a kormány honlapján. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető ugyanakkor jelezte, Magyarország energiaellátása biztonságos. A Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, az élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a fővárosnak a tápfőt. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, filadelfiai és New York-i rendezvények sorát, légi bemutató nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A Riporterek határok nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány. Nem járnak a vonatok a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon, és beszámolok arról is, hogy a korábban kijelölt helyszínen valósul meg az új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Az átlagosnál 55%-kal több ivóvíz fogyott Pestvár megyében a kánikula idején, a Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén, ami több településen ellátási gondokat okozott. Budapest vízellátása stabil, a főváros jelentős mennyiségben segíti ki a vízhiennyel küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely ismét azt kérte az új kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Drámaian rossznak nevezte a költségvetés állapotát a miniszterelnök, aki szerint 7% felett lehet idén a hiány. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az átvilágítás után azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladna a 8%-ot, ha a Tisza kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7% felett lehet. A miniszterelnök utasította a kormány tagjait, hogy minden felesleges költést vizsgáljanak felül és állítsanak le. Gyanúsítottként hallgatta ki a Terror Elhárítási Központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykomboly ügyében a fővárosi nyomozóügyészség. Hajdú Jánost, hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabadlábon védekezik. Orbán Viktor volt miniszterelnök, pedig azt írta a közösségi oldalán, hogy azért, amit a TEK tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Több mint két hétig nem járnak a vonatok a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon. A MÁV pályakarbantartási munkálatai miatt a vonatok csak Veresegyház és Vác között közlekednek. Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változások július 19-éig maradnak érvényben. A pótlóbuszok Újpest központig közlekednek, ahol közvetlen átszállási lehetőség biztosított az M3-as metróra. A Nyugati pályaudvar és Újpest központ között a vasúttársaság a metró használatát javasolja. Elfogadta a rövid távú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselőtestülete. Józsefvárosban kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten is meghatározzák majd az Airbnb szállások arányának maximumát. A koncepció szerint szállások aránya

0: támogatja a módosítást.
1: Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az orvosi ügyeleti rendszer egyes 2023 és 2025 között hatályos szabályait az Alkotmánybíróság. A testület szerint a rendelet sértette a jogbiztonságot, mert bizonytalan tartalmú szerződéskötési kötelezettséget írt elő az orvosoknak. A magyar közbeszerzési rendszer felhajtja az árakat a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, ez áll az integritás hatóság legfrissebb jelentésében. Kifogásolják, hogy tavaly összeszokott cégek pályáztak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyertek. Több üzletember is lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról, lemondott a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemekért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről az OTP elnöke Csányi Sándor. Világi Oszkár, a MOL vezérigazgató helyettese szintén több egyetemi alapítvány kuratóriumából is távozott. Hernádi Zsolthoz hasonlóan távozott a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi tagjai közül Váradi József a Vizer vezetője is.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, egyre több hír érkezik arról a Védelmi Igazgatósági Hivataltól, hogy több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Gödöllő környékén, a Dunamenti vízműveknél egyre rosszabb a helyzet. Kormányhatározat rögzíti, hogy az új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kialakítása a korábbiakban kijelölt helyszínen az egykori északi járműjavító, a dízelcsarnokot is magába foglaló területen valósul meg. A 2026. június 25-én megjelent kormányhatározat azt is egyértelművé teszi, hogy nem a nulláról indítják majd a beruházást, hanem az évekkel ezelőtt félbehagyott fejlesztést folytatják, amelynek dokumentációja már elkészült. A tervek szerint a dízelcsarnok egy modern, üveghomlokzatú épületrésszel bővülhet, miközben megújulhat a kőbányai útra néző műemléki védettségű főépület és a teljes téglahomlokzat is. Itt kapna helyet a múzeum archívuma, könyvtári gyűjteménye, kutatási egysége és a műszaki közlekedési eszközökre specializált korszerű restaurátor műhely. A kormányhatározat ugyanakkor nem jelenti az építkezés azonnali megkezdését, először megvizsgálják a beruházás ütemezését és forrásigényét. A múzeum története egészen 1896-ig nyúlik vissza, a millenniumi kiállításra építették fel a Városligetben a közlekedési csarnokot Fab Ferenc tervei alapján, az épület 67 méteres kupolájával és díszes homlokzatával méltán vált a város egyik látványosságává. Így az eredetileg ideiglenesnek szánt pavilont a kiállítás után megerősítették, majd 1899-ben megnyitották a közlekedési múzeumot. Gyűjteménye olyan gyorsan gyarapodott, hogy már 10 évvel a megnyitás után felvetődött a bővítés gondolata, ez végül az első világháború miatt nem valósult meg. A zsúfoltság ellenére az intézmény rengeteg látogatót vonzott, és Budapest leglátogatottabb múzeumává vált, 1940-ben már évi 150 ezer főt fogadott. Rövidesen véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek, én már köszönöm a figyelmüket, további jó pihenést és kellemes rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 4-ei adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik mai műsorában is igazi országjárásra hívok mindenkit, hiszen leszünk Tihanyban, Budapesten, Balatonfüreden, és egy picit messzebb is megyünk, hiszen a Szent Margit bányai kőfejtőbe is ellátogatunk. A Papagéno Klasszik első órájában az első vendég Kővári Péter orgonaművész lesz, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója, hiszen nyáron egymást érik a koncertek a Tihanyi Bencés apátságban. Gazdag zenei kínálata várja a látogatókat idén nyáron a Tihanyi Bencés apátság. A 7. Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnep előtt már több különleges hangverseny is szerepel. A programban így a klasszikus zene és az orgonamúzsika kedvelői már most is élvezhetik az apátság egyedülálló akusztikáját. Az első órában a vendég lesz még Bán Palanka Sára művészettörténész, a Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő borszerdák szervezője, hiszen immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Nemzeti Galériát az egyik legnépszerűbb programsorozat a borszerdák. Júliusban ismét várnak minden szerdán este a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel, élőzenével és borkóstolóval. 2026-ban a színeké a főszerep, hogy ez pontosan mit jelent, a beszélgetésből majd kiderül. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik, az első órában szó lesz arról, hogy a Zeneakadémia tehetségeinek ajánlja fel honoráriumát, Schiff András, illetve streaming platformot indít a Magyar Zeneháza. A Papagéno Klasszik második órájában klezmer zene és opera érkezik. Garai Péter, a Klezmerész Kulturális Egyesület elnökével fogok először beszélgetni, ugyanis az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivált 2026. július 10-e és 12-e között rendezik meg Balatonfüreden a Kisfaludi színpadon. A háromnapos hagyományteremtő eseményen három hazai, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar lép fel. A fesztiválról beszélgetünk, utána pedig egy nagyot fogunk utazni, és Schneider Erika lesz a vendég, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselője, hiszen a Toszka kerül a Szent Margit bányai kőfejtő színpadára idén. Már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpada nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. Egy jeles jubileum alkalmából Puccini Toszkájának új lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál, amely július 15-től látogatható. És a heti hír összefoglaló is érkezik. A második órában a Színházi Kritikusok céhe posztumusz életműdíjat adományoz Nádasdi Ádámnak, illetve díjat neveznek el Jankovics Marcellről az Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel várom tehát önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Lakóházakat bombáztak Ukrajnában, lebontják a kelemföldi erőmű kéményét. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Drónnal támadta az ukrán hadsereg a frontvonal közelében lévő Tokmak várospiacát a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. 4-en meghaltak, 18-an megsérültek. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsérült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátor alkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tiszapárt debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, hogy nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdéssel lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már ma kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 4-i adása a Papagéno szerkesztőségének a nevében, és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai műsorában is igazi országjárásra hívok mindenkit, hiszen leszünk Tihanyban, Budapesten, Balatonfüreden, és egy picit messzebb is megyünk, hiszen a Szent Margit bányai kőfejtőbe is ellátogatunk. A Papagéno Klasszik első órájában az első vendég Kővári Péter orgonaművész lesz, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója, hiszen nyáron egymást érik a koncertek a Tihanyi Bencés apátságban. Gazdag zenei kínálatta várja a látogatókat idén nyáron a Tihanyi Bencés apátság. A 7. Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnep előtt már több különleges hangverseny is szerepel. A programban így a klasszikus zene és az orgonamuzsika kedvelői már most is élvezhetik az apátság egyedülálló akusztikáját. Az első órában a vendég lesz még Bán Palanka Sára művészettörténész, a Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő borszerdák szervezője, hiszen immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Nemzeti Galériát az egyik legnépszerűbb programsorozat a borszerdák. Júliusban ismét várnak minden szerdán este a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel, élőzenével és borkóstoló. 2026-ban a színeké a főszerep, hogy ez pontosan mit jelent, a beszélgetésből majd kiderül. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik, az első órában szó lesz arról, hogy a Zeneakadémia tehetségeinek ajánlja fel honoráriumát, Schiff András, illetve streaming platformot indít a Magyar Zeneháza. A Papagéno Klasszik második órájában klezmer zene és opera érkezik. Garai Péter, a Klezmerész Kulturális Egyesület elnökével fogok először beszélgetni, ugyanis az első magyarországi nemzetközi Klezmer Fesztivált 2026. július 10-e és 12-e között rendezik meg Balatonfüreden a Kisfaludi színpadon. A háromnapos hagyományteremtő eseményen három hazai, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar lép fel. A fesztiválról beszélgetünk, utána pedig egy nagyot fogunk utazni, és Schneider Erika lesz a vendég, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselője, hiszen a Toszka kerül a Szent Margit bányai kőfejtő színpadára idén. Már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpada nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. E jeles jubileum alkalmából Puccini Toszkájának új lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál, amely július 15-től látogatható. És a heti hír összefoglaló is érkezik. A második órában a Színházi Kritikusok céhe posztumusz életműdíjat adományoz Nádasdi Ádámnak, illetve díjat neveznek el Jankovics Marcellről az Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel várom tehát Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk! A Papagéno Klasszik műsorában hamarosan Kővári Péter lesz a vendég, orgonaművész, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója, a Harmónia vizek felett bencés zenei ünnep művészeti vezetője. Gazdag zenei kínálattal várja a látogatókat idén nyáron a Tihanyi Bencés apátság. A 7. Harmónia vizek felett bencés zenei ünnep előtt már több különleges hangverseny is szerepel a programban, így a klasszikus zene és az orgonamuzsika kedvelői már most is élvezhetik az apátság egyedülálló akusztikáját. És augusztus 9-től kezdődik a 7. Harmónia vizek felett bencés zenei ünnep, így természetesen erről is fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kővári Péter orgonaművészt, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatóját és a Harmónia Vizek felett Bencés zenei ünnepművészeti vezetőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, én is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Azt hiszem, hogy akik most jól figyeltek, már tudják, hogy hova fogjuk meghívni a hallgatókat, bizony, hiszen nyáron egymást érik a koncertek a Tihanyi Bencés apátságban, gazdag zenei kínálattal várja a idén nyáron is. Ugye a 7. Harmónia Vizek felett Bencés zenei ünnep lesz a fő témánk, amely augusztus 9-e és 22-e között kerül megrendezésre, de hát előtte még több különleges hangverseny is szerepel a programban, a klasszikus zene és az orgona muzsika kedvelői pedig már most is élvezhetik az apátság egyedülálló akusztikáját. Én azt gondolom, mindig felmerül a kérdés, hogy vajon ugye a helyszín az mennyiben különleges, mennyiben segíti az ott zenélőket, és mennyire formálja ez a történelmi és spirituális környezet a koncertek hangulatát, illetve a közönség élményét.
2: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon meghatározó pontja a koncerteknek, zenei áhítatoknak a hely spiritualitása. Nagyon gyakran számolnak be arról egymástól teljesen függetlenül közreműködő előadó művészek a hangversenyek után, hogy nekik saját magukban is ez egy különleges élmény, egy különleges pillanatok voltak a hangversenyen, amin azt gondolom, hogy egyértelműen az apátság falainak és az átimádkozott évszázadoknak köszönhetői.
1: Az jutott eszembe, hogy ugye most már 2019 óta a zenei vezetője az apátságnak, hogy volt-e olyan művész vagy produkció, amely elsőre merész választásnak tűnt, de aztán végül bebizonyította, hogy ez egy nagyszerű választás volt.
2: Amikor elkezdtem munkásságomat Tihanyban, akkor cél volt az, hogy létrehozzuk a fesztivált, amelyet Harmónia Vizek felett Bencés zenei ünnepnek neveztünk el. Itt sok mindent próbáltunk, crossover dolgokat is, és úgy tűnik, hogy nagyon beváltak ezek a próbálkozások. Most már nyilván azért le is tisztult, hogy mit hogyan érdemes itt Tihanyban. Ha olyan hangverseny van, ami esetleg a repertoáriában nem tartalmazza azt a spirituális töltetet, itt nem csak direkt konkrét egyházzenére gondolok, hanem olyan ihletésű darabokra, akár legyen ez egy Mozart szimfónia, az nem az apátság falai között kap helyet, hanem például mondjuk a Bencés apátság udvarában, a kvadrumban, vagy éppen ugye a Kaláka már nagyon régóta jár ide szabadtéren, az déli teraszon, vagy akár a Portapáciszban, ugye ahol szintén lehetőség van arra, hogy 90-100 főt a látogató központban, ha szükséges, akár esőhelyszínként is tudjuk használni és leültessünk.
1: Az apátság akusztikája mennyire partner egy koncerten, illetve van-e olyan, aki kifejezetten mondjuk ide komponált egy művet, kihasználva az akusztikát?
2: A templom akusztikája olyan, hogyha megtelik közönséggel, hívő emberekkel, akkor hát zenészként mondhatom azt, hogy úgy szól, mint egy nagyon jó koncertterem. Nyilván egy picit visszhangos, de ez a visszhang abszolút nem túlzó, és nem nehezíti meg a játékosoknak az előadását, és hallgatni is nagyon jó ebben a térben a zenét. Eleink tudták, hogy egy ilyen barokk templomot hogy kell úgy megépíteni, úgyhogy annak idején, akár hogyha a szószékről beszéltek, vagy az oltártól, vagy éppen a karzatról énekeltek, vagy szólt az orgona, ugye mikrofonok nélkül mindent lehessen jól hallani. Jellemző az is, hogy ugye a stallum, ami nem látogatható, csak nagyon ritkán nyitják meg a közönség előtt, ilyen szokott lenni például a múzeumok éjszakája, vagy egyik speciális vezetések, ahol a szerzetes atyák imádkoznak az orgona mögött. Ha ott ők énekelnek és imádkoznak, az a templomtérben tökéletesen hallható.
1: Beszélgessünk konkrétan a koncertekről, mert és hát az is már most évek óta megszokott dolog, hogy a Klasszaparton Fesztiválnak van itt koncertje, és Érdi Tamás zongora művészt is hallhatjuk.
2: Igen, a Klasszaparton Fesztivál, ha jól tudom, vagy akkor, vagy talán egy évvel korábban érkezett ide Tihanyba 2019-ben, amikor én is ide kerültem, így a közös munkát már akkor elkezdtük. A saját szervezésű koncertjeink mellett vannak befogadott hangversenyek, mint például a Klasszaparton Fesztivál 3 koncertje júliusban, vagy akár a augusztusi Orgona.hangverseny. Ugye ez a három hangversenyen izgalmas lesz. A kedves közönség itt a Klasszaparton honlapján találja meg a részletes információkat, amiket mi is hirdetünk. Ugye hárfát hallhatunk, majd aztán ugye négykezes zongora muzsikát, majd pedig a záró koncerten, ugye péntek, szombat, vasárnap 20:30-kor kezdődnek ezek a koncertek. Érdi Tamás művész úr szóló zongora koncertjét.
1: Viszont ha tihanyiapátság.hu oldalra látogatunk el, akkor pedig az önök által szervezett koncerteket hallhatjuk. Ez is nagyon sokféle és sokszínű lesz, úgyhogy ebből ajánljunk egy párat addig, amíg el nem érkezünk, ugye a 7. Harmónia vizek felett bencés zenei ünnephez.
2: Egyből most vasárnap július 5-én Angyali Hangok címmel Franciaországból, Kormárból érkező híres egyházi gyerekkórust hallhatunk. 20:30-kor ez a koncert egyébként rendhagyó módon ingyenes. Szeretettel várjuk erre az előadó művészeket, aztán természetesen nagyon fontos az, hogy orgonamuzsikát is hallhassunk, és nem csak magyar orgonaművészeket, hanem külföldi, híres vagy éppen kevésbé ismert Magyarországon, de mégis kiváló külföldi orgonajátékosokat. Így lesz majd július 12-én vasárnap este a Korál Díszítés Művészete címmel Willem Harold Bog orgonaművész hangverseny, aki Hollandiából érkezik, de neki egyébként van magyar kötődése, mert ha jól tudom, cserediákként nagy hírű Baróti István művész úrnál tanult annak idején a 90-es években. Aztán kórusmuzsika természetesen szintén nagyon fontos, az egyházzenében is az egyik alappillére, így július 27-én hétfőn este hallhatjuk a Singing Lawyers Budapest ügyvédekből álló hangversenyt, Alleluja címmel. Ezek a júliusi programok, aztán augusztus 1-én most Tetter Szilveszter orgonaművész hallhatjuk, már lesz ugye az említett orgonapont hangverseny augusztus 6-án csütörtökön este, és akkor utána kezdődik tulajdonképpen saját fesztiválunk. Mondhatni, hogy az augusztus hónap aztán ezzel telik, kicsit kinyújtva, ugye hosszabb időpontban hallhatunk majd összesen 7 hangversenyt a Harmónia vizek felett.
1: A 7. Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnep most augusztus 9-e és 22-e között várja tehát az érdeklődőket a Tihanyi Bencés Apátság falai közé, és én azt gondolom, hogy minden korosztályhoz szeretnének szólni.
2: Igen, próbáljuk a felcsendülő repertoárt is minél változatosabbá tenni, így akár tradicionális orgona kamara zene mellett például a Talamba ütőegyüttest is hallhatjuk, aztán nagyon fontos a régi zene autentikus előadása, így ugye a Neked 8 énekegyüttes érkezik a Vivaldi Ensemble régi zenei együttessel, aztán, hogy orgona legyen a fesztiválon, azért ez is nagyon fontos, hogy van egy csodálatos koncertorgonánk, így egy olasz orgonaművész érkezik majd, Juri Lanzini, aztán ami különlegesség és az apátság belső udvarán lesz, utána egy pezsgős kocintással jó idő esetén, ugye Szekeres Tamás az Omega gitárosának a koncertje, itt azért nagyon sok klasszikus feldolgozást hallhatunk majd tőle, és hát természetesen tradicionálisan a kicsiknek és nagyoknak Kaláka együttes érkezik augusztus 21-én pénteken, a fesztivált pedig aztán augusztus 22-én szombaton este a 10. Füred Hangja Fesztivál jubileumi hangversenye zárja. Ez egy érdekes dolog, mert itt két fesztivál találkozik egymással. Ugye a Füred Hangja Fesztivál az tulajdonképpen egy kurzus, egy nemzetközi kurzus, tuvola gitár főként, ezen kívül előfordulnak más hangszerek is, és ez a kurzus az idén 10 éves lett, a növendékek szoktak minden évben ezen a koncerten játszani, nem feltétlenül a fesztiválhoz kötődik, hanem utána szokott lenni egy ilyen kurzus növendék hangverseny, és az idei évben a jubileum való tekintettel a kurzus tartó művészeket hallhatjuk, Bálint János fuvola művészeti vezetésével.
1: Az jutott eszembe, hogy ön egy koncertsorozatra tekint erre a fesztiválra, vagy egy egyetlen nagy zeneműnek tekinti a fesztivált?
2: Hát én azt gondolom, nagyon tetszik ez a megfogalmazás, amit tetszett mondani, hogy ez egyetlen egy nagy koncert, vagy egy nagy zenemű, mert amikor összeállítjuk és nézzük a lehetőségeket, hogy a következő évben mi legyen, törekszünk tényleg erre, hogy ez egy nagy vonulat legyen. Vannak visszajáró vendégek, akik akár minden hangversenyre jönnek a fesztiválon is, vagy majdnem az összes koncertre, és hogyha ők elégedettek, és évről évre újra jönnek, az azt jelenti, hogy tényleg sikerült ezt változatosan megvalósítani.
1: Minden információt a tihanyiapátság.hu oldalon egyébként meg tudnak nézni, és szerintem érdemes is itt egy pici időt eltölteni, de aki el szeretne menni, azoknak mit ajánlana? Hogy tegyék ezt meg?
2: Hát ha a weboldalon tájékozódtak, vagy akár az apátság Facebook oldalán, ott is Aztán van részletesen az összes zenei esemény is, illetve hát az apátság egyéb egyházi és kulturális eseményei, programrai természetesen, akkor a weboldalon tudnak jegyet vásárolni a hangversenyekre, ezt én javaslom lehetőség szerint elővételben, illetve itt a helyszínen tudnak a Portapáci látogatóközpont pénztárában a nyitvatartási időben jegyet, és természetesen a hangversenyek előtt is közvetlenül.
1: A zenéről beszélgettünk, nem véletlenül, hiszen ugye ön a zenei vezetője és művészeti vezetője az apátságnak, illetve ennek a fesztiválnak, de ha valaki ellátogat az apátságba, akkor esetleg mi az, amivel találkozhat még? Van-e olyan kiállítás vagy séta, amelyet szívesen ajánlana?
2: Vannak különleges séták és különleges vezetések, ezzel kapcsolatban érdemes tájékozódni a már említett médiumokon. Jelen pillanatban nemrég nyílt meg egy új nyári kiállítás, a Herendi Porcelán Manufaktúrának egy kiállítása, ezt szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe az állandó kiállítás mellett, ami szintén egy modern interaktív kiállítás, az egy pár éves állandó kiállítás, ahol tulajdonképpen a bencés élettel és a tihanyi bencésekkel ismerkedhetünk meg a kezdetektől napjainkig, illetve hát az apátságnak a történelmi építészeti változásaival.
1: Mennyire nyit a fiatalok felé, és mennyire szeretnék, hogy nyisson a fiatalok felé a fesztivál, illetve az apátság?
2: Nem titkolt célunk az, hogy a fiatalok is jöjjenek, és akár így is edukálódjanak, akár úgy, amit hála Istennek egyre gyakrabban tapasztalhatunk, hogy több generáció hangversenyre, családok, nagycsaládok, akár a nagyszülőktől a kisgyerekekig együtt érkeznek. Természetesen a Kaláka az egy extra program, ami meg főként a gyerekeknek szól, oda meg azért jönnek el ugye a családok, szülők. De hát itt a komoly zenének a meghallgatása, akár ami olyan könnyedebb hangverseny, azt gondolom, hogy mindenkinek szól, és a koncertek átlagos hossza 60 perc nagyjából, tehát ez egy olyan idő hosszúság, amit azért a gyerekek is, én azt gondolom, hogyha hozzászoktak a zenéhez, akkor ezt nagyon jól tudják viselni, és örömmel hallgatják.
1: Ha valakik éppen a Balatonon nyaralnak, vagy oda készülnek bármilyen időszakban a nyáron, akkor mit ajánlana, vagy mit mondana nekik, hogy miért érdemes ezt az élményt beilleszteni a nyári programjukba?
2: Különleges környezetben hallhatnak nem mindennapi programokat, ha körültekintünk ide az apátsághoz megérkezve, bár én már elég régóta itt dolgozom, mégis mindig nagy örömmel és csodálattal tölt el a természet szépségének, a Balatonnak és ugye a tájnak a harmóniája magával, a kolostorral, az apátsággal, a templommal és természetesen a történelmi faluval. Ez egy olyan különlegesség, ami nem csak nekünk magyaroknak nagyon nagy öröm, hogyha ide látogathatunk, hanem nagyon sok külföldinek is, és bizony nagyon-nagyon sok külföldi turistával is találkozhatunk itt, aminek én kifejezetten örülök, hogy Budapest mellett, ami ugye az első számú célpontja a külföldieknek, ide Tihanyba, illetve a Balatonhoz is nagy érdeklődéssel látogatnak el, és részt vesznek akár kulturális programokon is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el a koncertekre és a programokra, és beszélgessünk jövőre is. Akkor már a 8. Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnepről, de most addig is augusztus 9-e és 22-e között vehetnek részt a 7. fesztiválon, és természetesen látogathatják meg a többi koncertet is, de nézzenek meg minden információt a tihanyiapátság.hu oldalon. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Az elmúlt percekben Kővári Péter orgona művészt hallhatták, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatóját és a Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnep művészeti vezetőjét.

történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló első részének. A Zeneakadémia tehetségeinek ajánlja fel honoráriumát Siff András. Több mint másfél évtized után lép fel újra Magyarországon Siff András, akinek szeptember 3-ai és 4-ei koncertjét a Zeneakadémia szervezi. Az intézmény nagytermében tartandó két esten a közönséget meglepetés műsorral várja a világhírű művész, aki honoráriumát a Zeneakadémia tehetségeinek ajánlja. Fel. A két hangverseny műsora meglepetés lesz, a művész ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy csak közvetlenül a koncert előtt dönti el, mit játszik. Előfordult már az is, hogy az est hangulata a hangszer vagy akár a közönség reakciói alapján menet közben alakítja a program ívét. És streaming platformot indít a Magyar Zeneháza. A Zeneháza most startoló On Stage nevű on-demand platformján induláskor 5 teljes koncertfilm nézhető meg ingyenesen, később pedig jelképes havi összegért lesz előfizethető a szolgáltatás, amelyen számos Zeneháza esemény élhető át újra, vagy elérhető azoknak is, akik egykor lemaradtak róla. Ezzel párhuzamosan megjelennek a Zeneháza koncertlemezek a streaming platformokon, valamint 3D virtuális kiállítás formájában újra bejárható lesz a Zeneháza első időszaki kiállítása. A közel 70 ezer látogatót vonzó Nekünk írták a dalt, a magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltásig című tárlat. És 26 év után búcsúzik Keró Pillangó kisasszony rendezése az Operaháztól. Létai Kis Gabriella és Ferenci Orsolya

alakításában tér vissza. Csocsoszán tragikus története 2026. július 11-e és 22-e között a Magyar Állami Operaház színpadára. Kerényi Miklós Gábor rendezése 178 előadás és több nagy sikerű ázsiai turné után a nyári sorozattal búcsúzik az Andrássy úti Ybl-palotától. Az opera 2000 júniusában a Dalszínház ezredik Pillangó kisasszony előadása alkalmából mutatta be a darabot, ami rögtön az Erkel Színházi premiért követően 19 állomásos japán turnéra indult, majd bemutatkozott Bangkokban, az utóbbi években pedig Dubájban és Tájvanon is vendégszerepelt. A produkció a nyári sorozatot követően a nemzetközileg elismert cseh rendezőnő Barbora Horáková színrevitelének adja át a helyet. És 13 Kossuth Díjas művészből álló bizottságot hozott létre a Magyar Színházi Társaság. A Művészi Díj bizottságának tagjait arra kérték fel, hogy munkájukkal, javaslatukkal, véleményükkel segítsék az MST döntését az állami művészeti díjakra való felterjesztések kapcsán. A bizottság tagjai 2026-27-ben Asser Tamás, Bezerédi Zoltán, Gáspár Sándor, Hágai Katalin, Halász Judit, Kovács Adél, Kubik Anna, Mácsai Pál, Pogány Judit, Rudolf Péter, Spiró György, Szakács Györgyi, Udvaros Dorottya. A bizottság a tagszervezetektől és tagintézményektől érkező nominálások alapján alakítja ki az állami művészeti díjakra javasolt jelölt listát. A társaság közleménye szerint a bizottság összetétele minden évadban változik. És amivel zárjuk a heti hírösszefoglaló első részét, elhunyt Csernus Mariam. 1928. október 30-án született Budapesten. 1948-ban Babits Mihály Lauda Mélia című monodrámájában szerepelt, amely előadás után Egri István a Pesti Színházhoz hívta. 1950-ben szerződtette a Nemzeti Színházhoz Major Tamás, ahol 50 évig játszott. 1989-ben lett örökös tag. 2000 óta volt a Pesti Magyar Színház művésze. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze. 98 éves volt. A Papagino Klasszik műsorában most egy interjú érkezik hamarosan. Immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Nemzeti Galériát az egyik legnépszerűbb programsorozat, a Borszerdák. Júliusban ismét várnak minden szerdán este a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel, élőzenével és borkóstolóval, 2026-ban pedig a színeké lesz a főszerep. Hogy ez mit jelent? Megtudhatják a beszélgetésből, a vendégem Bán Blanka Sára művészettörténész lesz, a Borszerdák szervezője.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Mai vendég Bán Blanka Sára, művészettörténész, a Borszerták szervezője.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Júliusban ismét Borszerták a Nemzeti Galériában, immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Borszerda programsorozat a Nemzeti Galériát. Júliusban ismét várnak mindenkit szerda esténként, a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel és persze élőzenével és borkóstolóval. 15 évre visszatekinteni, vagy amikor ugye van egy sorozat, ami megéli azt, hogy már most akkor 15. éve rendezitek meg, akkor szerintem mindig érdekes visszagondolni, hogy honnan indult, hova fejlődött, és hol tart most? Hol tart most?
2: Ez abszolút így van, és nagyon nagy öröm, és hála a szívünkben emiatt, hogy látjuk, hogy évről évre van igény erre a nagyon izgalmas programsorozatra. Mind a borkultúra, mind pedig a képzőművészet iránt érdeklődőknek ez egy szuper összművészeti program, és jó jelzi azt, hogy életkonstrukciót is kialakítottunk az utóbbi években, mert annyira nagy az érdeklődés, és olyan sokan szeretnek hozzánk visszajárni, hogy bérlettel is megteszik ezt. Természetesen az új látogatókat is nagy szeretettel várjuk, és nagy örömmel és lelkesedéssel vágunk bele minden évbe a Borszerda program sorozatba. Az, hogy most már 15 éves ez a rendezvénysorozat, tényleg jól jelzi azt, hogy a kultúra és a bor összekapcsolása egy nagyon izgalmas párosítás, keresve sem találhatnánk jobb páros náluk. Ráadásul mindez júliusban, kellemes nyáresteken, Budapest látképe fölött szerintem különösen érdekes és izgalmas átélni.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért a látvány is fantasztikus, és mondjuk esetleg kiülni a Nemzeti Galéria teraszára, ott megkóstolni a borokat, nézni azt, ami a szemünk elé tárul, és aztán persze meg bent a galériában is megnézi azt, ami a szemünk elé tárul. Most 2026-ban mi lett a tematika? Mire fűztétek fel a borszertákat?
2: Most a cineki a főszerep, úgyhogy az 5 este során 5 féle hangulatot fogunk felvonultatni. Ezt mind a témaválasztásokban, mind a borok kiválasztásában, mind pedig az est programjaiban szeretnénk érzékeltetni, és abszolút arra biztatunk mindenkit, hogy öltözzön az est színébe, és hangulódjon rá ebben a formában is az adott tematikára. Az estek színei július 8-án az aranysárga, július 15-én a szenvedély színe a pompejvörös, 22-én a toszkán zöld, ezzel a természetközeli frissességet fogjuk majd hangoztatni, és végül nem utolsó sorban 29-én a gyöngyfehér és az ében fekete fogja szimbolizálni a titokzatosságot, a letisztultságot és a ragyogást. Abszolút biztatunk mindenkit, hogy öltözzenek ezekbe a színekbe, és szerintem még izgalmasabb, és ha úgy tetszik, akkor festőibb lesz ez az élmény.
1: A Nemzeti Galériának a weboldalán egyébként megtalálják, pontosan is el kezd olvasni, ha most nem tudták megjegyezni. Viszont azt se felejtsük el, hogy milyen kiállítások vannak a Nemzeti Galériában, és hogy vajon ehhez kapcsolódik-e egy-egy borszerda?
2: Abszolút, bár az estek más és más tematikával futnak. Ami közös, az a Dolce Vita. Ugyanis a nyár kiállítása, ezt elfogulatlanul mondhatom, hogy a nyár egyik legizgalmasabb tárlata a Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című kiállítás, aminek Prágai Adrián volt a kurátora, aki mintegy 75 alkotótól 150 műtárgyat mutat be a tárlaton, festményeket, grafikákat, fotográfiát, szobrot, objekteket, régészeti tárgyat, és mindazt a kérdést vizsgálja, hogy mit adott nekünk tulajdonképpen Itália, hogy a magyar művészekre milyen hatással volt az itáliai és az olasz kultúra. Már a Grand Tourtól kezdődően elkezdi a válogatás Prágai Adrián, és végül a kortárs művészettel zárja be, tehát mintegy 2 évszázad művészetén keresztül mutatja be ezt a kérdést. Vasszor János fogalmazott úgy, hogy mindenütt szín, fény, mozgás és élet Olaszország. Hogy ennek is a részesei lehetnek majd az érdeklődők.
1: Akik nem voltak még borszertán, de most azt fontolgatják, hogy elmennek, és én zárójelben mondom, hogy menjenek, mert fantasztikus élmény, én már voltam, úgyhogy ezért ajánlom nagyon bőszen. Mire számíthatnak, hogy képzeljék el ezt az estet?
2: Az est során mindig van egy adott borászat, jelen esetben az idei évben a Kisnaki Bormanufaktúra, a Laposa, a Tornai Pincészet, a Grantoka, illetve a Pannonhalmi Apátsági Pincészet lesznek. Ők képviseltetik magukat az egyes esteken. Nagyon izgalmas válogatásokkal készülnek, finom kóstolóborokkal, illetve nagy szortimenttel. És amellett, hogy nyilván a fókuszban, a borban ezeken a múzeumi esteken, azért a képzőművészet is jelentős hangsúlyt kap. Így a már emlegetett Dolce Vita kiállításban minden este lesznek tárlatvezetések, akár olyan rendhagyó programok, divattörténész tárlatvezetése, Szatmár Judit tárlatvezetése az első alkalmon, vagy július 8-án Bősz Ádám zenetörténész, illetve Csepei Adrián író és újságíró is fog vezetni, így a saját szubjektív szemvegükön keresztül is megismerhetik a látogatók ezt a tematikát. Július 15-én Antalfi Péter történész fog táratvezetést tartani, 22-én Szállasszonya, aki az Imagine Budapest séta vezetője, és végül, de nem utolsó sorban, az utolsó alkalmon Halász Rita művészettörténész író is fog a saját olasz életérzéséről mesélni, illetve Tombor Zoltán fotóművész is, hiszen nagy hangsúlyt kap a Dolce Vita kiállításban a fotográfia.
1: Kik lesznek még azok, akik esetleg egy-egy borszerdán ott lesznek, és a borok mellett is a panoráma és a fantasztikus képzőművészeti alkotások mellett mondjuk a zenét nekik köszönhetjük majd?
2: Természetesen elmaradhatatlan az élő zene és a borszerda esteken az összművészet jegyében. A második alkalom a Gyárfás István trió, a Tanítjavi Balázs Ellenér zongora művész és Olá Kálmán jazz szaxofon művész. A negyedik alkalom a Gáspár Károly jazz zongorista, az utolsó alkalom pedig Cseke Gábor zongora művész lép föl. Mondhatom, hogy a zenei kínálat is páratlan lesz.
1: A Nemzeti Galériának az oldalán nézzenek meg minden pontos információt. Neked melyik az a része ennek a borszerdának, vagy a borszerdáknak, amelyeket nagyon szeretsz? Amikor előtte vagytok, amikor megérkeznek az emberek, vagy amikor betöltik az egész galériát, és akkor itt zárójelben jegyezzük is meg, hogy mikortól lehet menni, mert hogy ez is nagyon fontos.
2: Mindegyik fázisát nagyon szeretem, mindegyik fázis egy élmény, és tényleg évről évre szuper átélni azt, hogy ilyen sok látogató érdeklődik ezek iránt, a rendezvények iránt. Szívünket, lelkünket beletettük, úgyhogy ilyen szempontból is öröm látni, hogy ilyen sokan szeretik ezt a rendezvénysorozatot. De hogyha nagyon választanom kell, akkor minden bizonnyal az, amikor tényleg megvalósul, és látjuk a sok mosolygós, vidám arcot, aki jól érzi magát nálunk a múzeumban, és egy kicsit más szemmel, kicsit éjszaka a múzeum jelleggel tudja megnézni a kiállításainkat, és ezáltal egy összetettebb, másfajta élményt kap, mint egy napközbeni látogatás során. A látogatók 17 órától már jöhetnek a programokra, 18 órakor kezdődik maga a borszerda sorozat, de hogyha előtte szeretnének egy kicsit ráhangolódni, akkor ajánlom mindenkinek, hogy érkezzen előbb.
1: A Dolce Vita kiállítást már említettük, amely ugye a Nemzeti Galériában most látható, de ha esetleg még egyet ki kellene emelned, bár tudom, hogy ez mindig olyan nagyon-nagyon nehéz, akkor melyiket ajánlanád, melyiket nézzék meg mindenképpen?
2: Ez valóban egy nagyon nehéz kérdés. A Dolce Vitával kapcsolatban esetleg a július 8-i alkalmon szerintem nagyon izgalmas lesz a kerekasztal beszélgetés, ami kifejezetten a Federico Fellini féle Dolce Vita életérzéssel foglalkozik, arról, hogy az édes életkifejezés mit jelent nekünk magyaroknak, hogyan vált ez a mindennapjaink részévé, az, hogy miért választják a magyar művészek évszázadok óta ugyanazt Olaszországot, akár azt is kérdezhetném, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és mit adott a magyar művészetnek Itália. Ezt a kérdést fogják körbejárni. Topor Tünde művészeti menedzser, Prágai Adrián művészettörténész és Salzgruber Alexandra író, aki az Itália 1600 című könyvnek is a szerzője. Egy nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetés keretében. De hát, hogy ne csak a Dolce Vitát emeljem ki, az összes időszaki kiállítás nagyon izgalmas. Minden egyes időszaki kiállításunk látható, ami idén nyáron egyébként meglepően nagy számban megjelenik a múzeumban. Tehát összesen 6 időszaki kiállítás látható idén nyáron. Kortárs alkotók bemutatása kezdve 20. századi művészekig bezárólag nagyon sok izgalmas válogatást ismerhetnek meg az érdeklődők, amellett, hogy az állandó gyűjteményünk a gótikától a gyerekkori művészetig mutatja be a magyar művészet remekeit, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a számára izgalmas témát, és egy izgalmas időutazás részesei lehetnek.
1: Magyar Nemzeti Galériának a weboldalán, az mng.hu oldalon mindent megtalálnak, és ha esetleg még azon gondolkodnának, hogy mit csináljon a gyerek nyáron, hát vakációzni lehet a múzeum is, de ezt is megtalálják az oldalon. Én pedig kívánom, hogy most is nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon minden egyes borszerda.
2: Nagyon szépen köszönjük, és nagy szeretettel várunk mindenkit idén is.
1: Az elmúlt percekben Bánt Blanka Sárát, művészettörténészt, a Borszerda programsorozat szervezőjét hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, de a Papagéno Klasszik a következő órában is folytatódik. A Papagéno Klasszik második órájában klezmer zene és opera érkezik. Garai Péter, a Klezmerész Kulturális Egyesület elnökével fogok először beszélgetni, ugyanis az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivált 2026. július 10-e és 12-e között rendezik meg Balatonfüreden a Kisfaludi színpadon. A háromnapos hagyományteremtő eseményen három hazai, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar lép fel. A fesztiválról beszélgetünk. Utána pedig egy nagyot fogunk utazni, és Schneider Erika lesz a vendég, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselője, hiszen a Toszka kerül a Szent Margit bányai kőfejtő színpadára idén. Már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpada nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. Egy jeles jubileum alkalmából Puccini Toszkájának új lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál, amely július 15-től látogatható. És a heti hír összefoglaló is érkezik. A második órában a Színházi Kritikusok céhe posztumusz életműdíjat adományoz Nádasdi Ádámnak, illetve díjat neveznek el Jankovics Marcellről az Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel várom tehát önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Lakóházakat bombáztak Ukrajnában, lebontják a kelemföldi erőmű kéményét. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Drónnal támadta az ukrán hadsereg a frontvonal közelében lévő Tokmak várospiacát a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. 4 meghaltak, 18 megsérültek. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsérült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tiszapárt debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, hogy nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Lebontják a kelemföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdéssel lehet választatni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már ma kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában klezmer zene és opera érkezik. Garai Péter, a Klezmerész Kulturális Egyesület elnökével fogok először beszélgetni, ugyanis az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivált 2026. július 10-e és 12-e között rendezik meg Balatonfüreden a Kisfaludi színpadon. A háromnapos hagyományteremtő eseményen három hazai, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar lép fel. A fesztiválról beszélgetünk. Utána pedig egy nagyot fogunk utazni, és Schneider Erika lesz a vendég, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselője, hiszen a Toszka kerül a Szent Margit bányai kőfejtő színpadára idén. Már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpada nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. E jeles jubileum alkalmából Puccini Toszkájának új lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál, amely július 15-től látogatható. És a heti hír összefoglaló is érkezik. A második órában a Színházi Kritikusok céhe posztumusz életműdíjat adományoz Nádasdi Ádámnak, illetve díjat neveznek el Jankovics Marcellről az Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel várom tehát Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk! Néhány percen belül Garai Péter lesz a vendégem, a Klezmerész Kulturális Egyesület elnöke. A témánk pedig az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivált július 10-e és 16-a között rendezik meg Balatonfüreden, a Kisfaludi színpadon. A háromnapos hagyományteremtő eseményen három hazai, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar lép fel. Hogy miért jött létre ez a fesztivál és mi a célja, erről fogok beszélgetni Garai Péterrel.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Garai Pétert, a Klezmerész Kulturális Egyesület elnökét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm, és kedvítőkorom.
1: Az első magyarországi nemzetközi Klezmer Fesztivált 2026. július 10-e és 12-e között rendezik meg Balatonfüreden a Kisfaludi színpadon. A háromnapos hagyományteremtő eseményen három hazai, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar lép fel. De mielőtt belemennénk a programokba, szerintem egy picit a klezmer zenéről beszélgessünk, biztosan nagyon sokan hallották már, de talán nem mindenki tudja, hogy mitől különleges ez a műfaj. Hogyan mutatná be azoknak, akik esetleg most találkoznak vele először?
2: Klezmer zene az a zsidó folklór része, zsidó zenei folklór része. Körülbelül a 16. században indult, és elsődleges feladata az volt, hogy a zsidó ünnepeken, családi és közös ünnepeken zenét szolgáltasson az ott lévőknek. Általában a két fő hangszer az a klarinét és a hegedű volt, és ehhez csatlakozott ritmus hangszer, nagybőgő, dob, tangóharmonika, szóval egy nagyon kellemes zenét produkáló csapat jött ilyenkor össze, ami zsidókból és általában cigányokból állt. Ez egészen a második világháborúig így ment.
1: És utána hogyan változott?
2: Igen, egy jelentős változás történt, mert az életben maradt klezmer zenészek nagy többsége kivándorolt Amerikába. Uh-huh. És Amerikában ugye nem voltak cigányok, ellenben voltak jazz zenészek, fekete fiúk, akik viszont részfúvós hangszereken játszottak, és így került a klezmer zenébe a részfúvós. Ha megnézzük a hazai klezmer zenei életet, akkor vannak az ilyen tradicionálisabb hangszerösszetételű együttesek, mint a miénk is például, a klezmerész együttes, és aztán vannak olyan együttesek, akik részfúvóst is használnak, mint például a Sabatszongban van trombita és pozan, a Budapest klezmerben de pozan, úgyhogy mind a két alapirányzat megtalálható a magyar klezmer zenében.
1: Ki játszhatott egy-egy ilyen eseményen, és gondolom, hogy férfiak lehettek, ugye?
2: Az együttesekben annak idején főleg férfiak voltak, ma már ez nem feltétel. Ma már az együttesekben női zenészek és női énekesek is vannak.
1: Ez lesz ugye az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivál. Mi inspirálta a fesztivál létrehozását? Miért érezték úgy, hogy itt az ideje egy kizárólag klezmer zenének szentelt rendezvénynek?
2: A mi együttesünk, a Klezmerész Együttes háromszor járt a világ talán legautentikusabb klezmer fesztiválján, amit most már lassan 30 éve Cvátton rendeznek meg minden augusztusban, és az egy óriási élmény volt a számunkra. Ez adta az alapötletet, hogy kéne Magyarországon is, úgy mint Európa több városában van már, egy nemzetközi klezmer fesztivált létrehozni.
1: Gondolom, amikor elindul egy gondolat, akkor az még csak egy gondolat, és sok minden kell összeállnia, hogy létrejöjjön.
2: Rengetegen kellett hozzá. Először is sok éven keresztül próbálkoztam itt-ott, amott, míg végül is Balatonfüredi önkormányzatnál, a polgármester úrnál nagy lelkes fogadtatásra talált az ötlet. Még az sem volt probléma, hogy honnan lesz meg rá a pénz, majd meg lesz. Induljunk el. És azután, miután már az ötlet megvolt, az alapgondolat megvolt, hogy kik jöjjenek ide, természetesen a legkiválóbb magyar együttesek fognak fellépni, ezen kívül még van egy pár kiváló együttes, de hát három napba csak három együttes fért bele, a Budapest Klezmer Band, a Sabatszong és a Klezmerész Együttes fog föllépni, a külföldiek közül pedig igyekeztünk különböző népekből hívni, mármint különböző országokból hívni az együtteseket, így a szlovákok legkiválóbbját, a Pressburger Klezmer Bandet hívtuk, a csehek legkiválóbbját, a Flying Rabbit, és a Digassen Triót hívtuk Izraelből, ők egy modernizált klezmert játszanak, és ennek is helye van a fesztiválon, hogy lássák meg, hogy még mi történik a világban.
1: Igen, bennem is ez a kérdés merült fel, hogy vajon miben lesznek mások a fellépők, hogy mindenki hoz-e valamit magával, vagy lesz-e egyedi attól függően, hogy hol él a világban?
2: Egyediek lesznek. A magyar együttesek egyértelműen egyediek, mert a Budapest Klezmer Bandhez fog hatolni nincsen. A Sabatszongban Masa Tamás éneke és a Masa Anita éneke az felejthetetlen, és a klezmerész együttesnek meg a specialitása a két szólamú női vokál. Úgyhogy ez már három különböző stílus. Ugye a pressburgerék ugyanúgy heten vannak, mint ahogy nagyjából általában a Budapest Klezmer Band is, meg mi is, a klezmerész együttes is, tehát körülbelül hangszerelésben ugyanazt tudják. Annyival több, hogy tangóharmonikájuk is van, és nagyon jó zenét csinálnak, mármint a miénknél annyival több, mert ugye a Budapest Klezmer Bandben ott van a Nagy Ancsa kiváló harmonika tudásával. A szlovákok azok meg csak öten vannak, tehát egy egész más hangszerelés fog hozni, mint amit a többiek csinálnak.
1: Amikor megkereste ezzel az ötlettel a polgármester urat, illetve a zenekarokat, akkor mindenki elsőre igent mondott?
2: A polgármester úr nagy lelkesedéssel fogadta az ötletet, sőt, még néhány saját ötletet is adott. Tulajdonképpen a gasztronómiai kitelepülés az az ő ötlete volt. Dr. Bóka István nagyon nagy szeretettel fogadja ezt a programot, és ő úgy véli, hogy város kulturális élete egy új színfonddal gazdagodott.
1: És a zenekarok, amikor megkereste őket?
2: Általában az volt csak az egyetlen kérdésük, hogy mikor van, hogy a naptárukba hogy tudják beilleszteni. Mindegyikük nagy lelkesedéssel készül erre az eseményre.
1: A zsidó gasztronómiáról szerintem már rengeteget hallhatunk, hála a közösségi médiának, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerkednek vele, de itt most a koncertek mellett természetesen ezzel külön is megismerkedhetnek az odalátogatók. Miért volt fontos, hogy a fesztivál ne csak zenei, hanem kulturális élményt is adjon?
2: Arra gondoltunk, hogy aki eljön a fesztiválra zenét hallgatni, az ismerjen egy kicsit többet is meg a zsidó kultúrából, és hát a gasztronómia az is egy kultúra. És a hasát mindenki szereti, úgyhogy feltételezhető, hogy örömet szerzünk avval, hogy aki nem ismeri, annak új ételeket mutatunk be, aki meg ismeri, az találkozik az általa ismert étellel, és meg tudja állapítani, hogy ez hogy tetszik neki, amit itt fog kapni, mert ugye két sólet soha nem lesz egyforma. De hát ezen kívül van a kínálatban sült libacomb, hal, saksuka, ami egy speciális izraeli étel, ami nagyon hasonlít a magyar lecsóhoz, de azért nem ugyanaz, és a macezgombócleves nem maradhat el, és a sütemények között pedig ott lesz a flódni és a hámántáska.
1: Július 10-e és 12-e között lesz tehát az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivál Balatonfüreden, a Kisfaludi színpadon, és úgy alakították ki ezt az egész rendezvényt, hogy bárki számára elérhető. De miért volt fontos, hogy ez így és ilyen formában valósuljon meg?
2: Igen, a program az odalátogatók számára teljesen ingyenes. A kaja nem, szóval az ételért fizetni kell, de a zenéért nem kell fizetni, és azért gondoltuk, hogy minél szélesebb körben legyen ismert ez a zene. Tulajdonképpen a helyszínt is úgy választottuk ki, hogy Balatonfüreden ebben az időszakban az ország nagyon sok pontjáról van nyaraló, és ezek a nyaralók este szívesen valami kulturális programban is részt vesznek. Így aztán tényleg elég széles körűen országos szinten meghallgatják a zenénket, mert hogyha egy-egy városban adunk egy koncertet, ott annak a városnak a lakói hallgathatják csak, tehát nincsen egy ilyen széles teríték.
1: Minden este a koncertek ugye 7:30 kezdődnek, illetve 8:30, úgyhogy ez már tényleg az az időpont, amikor nincsen nagyon meleg, közben lemegy a nap, szerintem az is csodálatos, és akkor ehetünk is előtte és utána hallgathatjuk, és ugye többször említettem már én is, hogy ez az első fesztivál, az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivál, és azt gondolom, hogy akkor ennek van is egy olyan üzenete, és hát balgaság lenne nem megkérdezni, hogy vajon milyen jövőt képzelnek el ennek a fesztiválnak.
2: Igen, azért is ez lett elsőnek a címe, hogy az első, hogy ebből következik, hogy szeretnénk ebből hagyományt teremteni, és hogyha most le is vagyunk maradva Cvától, de ugye Cváton is évente megrendezik, mi is szeretnénk, ha évente meg tudnánk rendezni. Remélem, jövőre is találunk hozzá megfelelő szponzorálási lehetőséget, és akkor mindenképpen megszervezzük. Én már, amikor ennek a koncertsorozatnak vége lesz, és az adminisztratív dolgokat lerendeztem, rögtön hozzákezdek a jövő évi, de annak már nem lesz az a cím, hogy a második, mert hát természetes, hogy lesz egy folytatás, de annak már csak Nemzetközi Klezmer Fesztivál lesz a címe.
1: Akkor viszont jövőre is beszélgessünk, én ezt kérem, és addig is most új színfolttal gazdagodik, tehát idén nyáron Balatonfüred kulturális kínálata július 10-e és 12-e között első alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Klezmer Fesztivált a Balatonparti városban, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan látogassanak el, és nagyon nagy érdeklődés mellett, és nagyon jó visszhang mellett legyen ez a fesztivál.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Garai Pétert hallhatták, a Klezmerész Kulturális Egyesület elnökét.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában most eljött az ideje a heti hír összefoglaló második részének. A Színházi Kritikusok céhe posztumusz életműdíjat adományoz Nádasdy Ádámnak. A magyar színház és főként a 21. századi magyar Shakespeare élmény nem lenne ugyanaz Nádasdy Ádám nélkül. Hangzott el Pikli Natália laudációjában, aki hozzátette, hatása sokáig velünk lesz még akkor is, amikor, ahogy sokszor hangsúlyozta, 50 évente újra fordítják majd azokat a klasszikus drámákat, amelyeket mi Nádasdyul tanultunk meg szeretni a színházban. Nádasdy Ádám akár akarta, akár nem, mára beépült a magyar kultúra és a magyar színház láthatatlan falaiba. Itt van velünk. A Színházi Kritikusok céhe posztumusz díjat eddig két alkalommal adott ki. A szervezet posztumusz különdíjjal tisztelget Radnai Anna Mária, dramaturgi és műfordítói, illetve Lengyel Anna, dramaturgi, műfordítói, színházszervezői munkássága előtt. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglaló második részét, a Vezúv által eltemetett 2000 éves herkulaneumi tekercseket fejtettek meg. Közel 2000 évvel ezelőtt, Krisztus után 79-ben a Vezúv kitörése hamuval borította be és fekete tömbökké égette a tekercsek hatalmas gyűjteményét. A kutatók most anélkül olvasták el digitálisan két tekercs tartalmát, hogy azokat fizikailag kitekerték volna. A sikert egy nemzetközi kutatási projekt hozta meg, amely a fejlett képalkotást, a mesterséges intelligenciát és az akadémiai kutatást ötvözi. A csapat egy szinkroton, részecske gyorsító segítségével lényegében megröggenezte a tekercsek belsejét, így mutatta ki az ókori rómaiak által használt tintát. Az 1667. jelű tekercs írásmódja alapján a Krisztus előtt 3. vagy 2. századból származik. A szakértők szerint a szöveg egy etikáról és emberi viselkedésről szóló sztoikus értekezés, amely név szerint említi Arisztokreont, a nagyhatású sztoikus filozófus Krüsziposz unokaöccsét és tanítványát. És díjat neveznek el Jankovics Marcelről és az Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon, ezzel folytatjuk. Az animációs film világelső nemzetközi seregszemléjének és szakmai fórumának művészeti igazgatója jelentette be, hogy a 2021-ben elhunyt alkotóról elnevezett díjjal 2027-től a Nézőpontok szekció legjobb filmjét ismerik el. Június 25-én este a négyszeres Oscar-díjas mexikói rendező Alfonso Cuarón személyesen mutatta be Jankovics Marcel formabontó klasszikusát. Az 1981-ben készült fel

Mert forgatókönyvíró rendező, aki Berlin és Budapest között ingázik. Első nagy játékfilmjét a magyar-francia-német kóprodukcióban készült Mambo Maternikát 2026. februárjában mutatta be a 45. magyar filmszemlén. Minden rendben című rövidfilmje világszerte kapott megkívásokat filmfesztiválokra, ezt követő kis játékfilmje a Pannónia dicsérete pedig több nemzetközi díjat nyert, többek között a német rövidfilmdíjat és a magyar filmkritikusok díját. Most a Német Film Akadémia választotta tagjai közé, amely független non-profit szervezet a németországi filmesek központjának számít, és több mint 2400 taggal rendelkezik. Ezzel a heti hír összefoglaló végéhez értünk. De a folytatásban érkezik még egy nagyszerű és izgalmas beszélgetés. Schneider Erika lesz a vendég, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselője. Már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpad a Nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. Egy jeles jubileum alkalmából Puccini Toszkájának új lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál. A produkciót 2026. július 15-től augusztus 22-ig összesen 24 alkalommal játsszák. A Toszka egy szerelemmel, féltékenységgel, hatalmi vágyal és intrikával átszőtt tragédiába fúló történet tökéletesen illeszkedik a monumentális kőfejtő drámai atmoszférájához. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Schneider Erikát, az Osztrák Eszterházi Alapítvány Magyarországi Kulturális Képviselőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Fantasztikus és különleges helyszínre hívjuk meg most a hallgatókat, a Szent Margit bányai kőfejtőbe, hiszen már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpadon nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. Nem mondom azt, hogy menjünk vissza 30 évet az időben, csak egy kicsikét

0: Vagy esetleg ilyen sarokpontokat nézzük végig, hogy mi volt ez alatt a 30 év alatt, és hát ugye felsorolni is nehéz, hogy mennyi opera valósult itt meg. Mi volt az, ami az első gondolat volt, és az tartja-e még magát most így 30 év után? Erre vagyok én most először kíváncsi.
1: 30 év az tényleg nagyon hosszú idő, és azt hozzá kell tenni, hogy maga az Eszterházi Alapítvány, illetve az operát szervező opera kőfejtőben stábja 2015-ben vette vissza a kőfejtő üzemeltetését, de valóban 30 éve zajlanak már operák, akkor még egy külsős tervezésben, és nyilvánvalóan az egyik cél az az volt, hogy ezt a fantasztikus helyszínt mennyire jól ki lehet használni ilyen produkciókra. Ugye a közelben van a Mörbifi szabadtéri színpad, ahol jellemzően opereteket és műzikeleket játszanak, és turisztikailag fantasztikusan össze lehetett kapcsolni ezt a két helyszínt. Nagyon sok olyan társas utat szerveztek ide, amelyeknek a központjában ez a két produkció állt, és egyébként két évvel ezelőtt tartományi szinten be is szállt a tartomány az opera szervezésébe, tehát most már egy közös cég van, aminek tényleg az a célja, hogy a turizmusból minél több látogatót be lehessen vonni ebbe a produkcióba is.
0: Igen, pont ez lett volna, vagy valami hasonló a következő kérdés, hogy ugye az kőfejtőben évről évre ez egy jelentős kulturális esemény, és hogy a fesztivál az milyen szerepet játszik a turizmusban, illetve a kulturális életnek az erősítésében, de akkor valójában ezt most hallhattuk, hogy igen fontos szerepet játszik, de kellett-e ehhez még egyébként bármit kialakítani, vagy kell-e még folyamatosan?
1: Ó, hát persze, hát az egész színpadot, meg a nézőteret ki kellett építeni, mert hát az csodálatos, hogy mondjuk vannak a természet által megformált kősziklák, illetve ugye ez egy volt kőfejtő, aminek egyébként az egyik része még a mai napig termel. Ugye ezt a homokkövet termelik, ami többek között a Bécsi Ringnek nagyon sok épületéhez adta annak idején az építőanyagot, és egyébként még ma is van egy külön fal, amit ennek tartanak fönt, hogyha ott ezeket az épületeket restaurálni kell. Tehát alapvetően ez egy kőfejtő, és tulajdonképpen ott az üregben, ahol ugye már eltűnt a kő, a kibányászott kő, ott alakították ki a 4500 fős nézőteret, és építik meg minden évben az operához a színpadot, ami mindig egy nagyon robusztus, egy nagyon látványos színpad, vagy nagyon kevés elemmel, de akkor is nagyon látványos, vagy pedig nagyon-nagyon sok impozáns elemmel. Egyébként még van egy kis színpad is, az a 2500 fős Rupini színpad, ahol idén, mert minden ötödik évben megrendezik a helyiek a passiójátékokat, és az idén paralel futnak a passiójátékok a kis színpadon az operával. Természetesen nem egy napon, de hogy nagyon sok fejlesztés történt, és természetesen ki kellett a kiszolgáló helyiségeket építeni hozzá. Egy nagyon klassz, modern rámpán érkezik meg egyébként a látogató a kőfejtőbe. Jellemzően mindig mindenkinek azt mondjuk, hogy érkezzenek korábban, tehát már olyan fél hét körül, amikor az előadás fél kilenckor kezdődik, mert akkor tényleg egy ilyen nagyon relaxált megérkezés, ahogy az ember ezen a rámpán leérkezik, elétárul az egész kőfejtő látványa, naplemente van, tehát azt is meg lehet csodálni. Természetesen lehet fogyasztani egy-egy aperitívet, vagy még vacsorázni is lehet, tehát hogy igazából ez az egész este egy élmény. Azt szeretnénk, hogy az emberek egy nagyon fantasztikus élménnyel távozzanak innen.
0: A kőfejtőnek ugye van egy egyedi természeti adottsága, és hát persze a monumentális színpad. Volt-e már olyan, aki kifejezetten használta a környezetet ahhoz, hogy mondjuk az legyen a színpadkép? Mert én azt gondolom, hogy ilyenkor ugye aki a látványvilágot tervezi, annak elindul a képzelete.
1: folyamatosan tulajdonképpen minden rendező megpróbálja beépíteni. Uh-huh. Nyilván ez attól is függ, hogy melyik operáról beszélünk, de nagyon-nagyon befolyásolja maga a kőfejtő háttere. Ugye tavaly például a Bolygó Hollandinál ezek a kősziklák, amiknek a tetejére fölépítették a kis halászházakat, tehát nagyon-nagyon uh-huh. tud passzolni uh-huh. nagyon sok operához.
0: Amiről most viszont beszélgetünk, az a Toszka lesz, hiszen ezt az előadást láthatják, a premier július 15-én lesz, és az utolsó előadás pedig majd augusztus 22-én, de hogyha én jól tudom, akkor Toszka előadás már volt 2015-ben, most ez a 30 éves jubileumi Toszka opera, ez miben lesz más?
1: A 2015-ös Toszka az számomra annyiban emlékezetes, hogy ugye vittük ki a premiére az újságírókat, és egy iszonyú vihar volt az előadás kezdete uh-huh. előtt, és a végén mi nem is láttuk az előadást, vagy legalábbis a premiért nem láttuk. Valóban 2015-ben volt már egy Toszka produkció, azt a Donham rendezte, ő ugye filmeket is rendez. Most a Tadeusz Strasberger a rendező, aki már 2021-ben a Turandotot, illetve 24-ben az Aidát uh-huh, is rendezte. Uh-huh. Rá nagyon jellemző az, ugye együtt dolgozik az olasz Paella jelmeztervezővel, és ők mindig nagyon-nagyon részletes színpadképet készítenek, tehát nagyon, hogy is mondjam, dús a színpad, és a jelmezek is nagyon-nagyon parádésak, nagyon úgy tűnik egyébként, a Paella mindig nagyon szívesen beszél erről, mint hogyha rendkívül drága anyagokból állítaná elő ezeket a jelmezeket, de nagyon ügyesen játszik mindig a nagyon egyszerű alkotó részekkel, amiket tényleg úgy tud a kosztümökre rá helyezni, rávarni, mint hogyha ezek valami iszonyú drága anyagokból és nagyon látványos anyagokból készülnének.
0: A látványvilág, én azt gondolom, hogy most is fantasztikus lesz, és ahogy már hallhatták, a díszlet is a jelmezés, de a fény és az árnyék, az hogy fog megjelenni?
1: Hát gondolom, hogy a napóleoni háborúk, meg ezt az egész időszakot, ugye a barokk Rómának a fény és a sötétség, a vallás tekintélye, hatalma, és ugyanakkor meg ugye a forradalmak előszele, nagyon sok részlet lesz Rómából, ugye elmentek Rómába, jellemző egyébként a rendezőpárosra, hogy folyamatosan ellátogatnak a koncepció kialakítása előtt a helyszínekre, uh-huh, uh-huh. és most is jártak Rómában, a legtöbb helyszínt bejárták, ugye sok operához képest itt tényleg valós helyszínekről beszélhetünk, és a színpadképben meg fog jelenni a Sant'Andrea della Valle Bazilika, a Farnese Palota, vagy akár az Angyalvár is a színpadképpen. Például, hogyha most a fényről beszélünk, akkor az oltár egyszer csak így meg fog nyílni, és a becsukott oltár, ahogy megnyílik, egy fehér kép tárul elénk, ahol a háttérben egy óriási napnak a sugarait látjuk. Tehát ilyen szinten is meg fog jelenni a fény és az árnyék.
0: Az alkotópárosról már beszélgettünk, a színpadképről, illetve akkor a látványról. Na hát, de kik azok, akiknek köszönhetjük majd az álomszép dallamokat és a mély érzelmeket?
1: Hát akiket mindenféleképpen ki szeretnék emelni, az a Piedra Fesztivál zenekar. Ők ugye most már hosszú évek óta tulajdonképpen a rezidens zenekar az opera a kőfejtőben, akik magyar zenészek. Tehát, hogy elsősorban a hangzás nekik köszönhetjük, őket pedig kíséri a kórus, akik szintén állandóak a Filharmónia Kór Wien, és ugye az idei operának a különleges fénypontja az a gyerekkórus, és ők a Gumpolskirchen-i Spatzen névre hallgatnak, ők fogják a Tedeumot énekelni, és hát az olasz Valerio Galli vezényel, akit egyébként Puccini, a Puccini operák specialistájaként is számon tartanak. Az énekesek között vannak olyanok, akik már felléptek, tehát ez minden évben így van, hogy vannak olyanok, akik már felléptek itt a Kőfejtő színpadán, és vannak olyanok is, akik most újonnan szerepelnek. Toszka szerepét is, általában a nagyobb szerepeket mindig hármas szereposztásban játszák. Toszka szerepében láthatjuk Joyce L. Currit, ő egyébként Carment énekelte. Carmen azt hiszem 3 évvel ezelőtt volt, hogyha jól emlékszem. Celine Birnt és a kanadai Melissa Purnell. Purnell a tavalyi Bolygó Hollandiban egy egész pici kis szerepet énekelt, és igazából őt akkor fedezték föl, és ezért hívták meg ebbe a produkcióba. Pavarodi szerepe érdekes talán nekünk abból a szempontból, hogy a norvég Bror Magnus Todenes és a kínai Jongzajú Yu mellett a magyar Pataki Adorján énekli a szerepet, és van még egy magyar szereplőnk, Nagy Zoltán Basszus, aki Volodymyr Morozomovval osztozik a börtönőr és Angelotti szerepén. Skárpiát az örmény Gevorg Hakobien fogja alakítani Hang Sun Jóval és Márko Káriával, és szintén van még 2 szereplő, akik már többször felléptek, az Iván Zinovjev és az Ilja Kazakov. Ők tényleg elég sok produkcióban szerepeltek már a Kőfejtőben, ők a Sekrestyést és Kiáron a rendőrfőnök szerepét fogják alakítani.
0: Ugye a több fős szereposztásra azért is van szükség, hiszen július 15-től augusztus 22-ig összesen 24 alkalommal játsszák a Toszkát. És a próbák én azt gondolom, hogy már jó régen elkezdődtek, na de a Kőfejtőbe mikor vannak próbák, vagy már ott is próbálnak?
1: Ott próbálnak. Június 8-a óta már a Kőfejtőben zajlanak a próbák. Nyilván mindenki készült már otthon, illetve hát vannak olyanok, akik már természetesen énekelték is az adott szerepet, de a próbák azok minden nap, június 8-án kezdődtek, és minden nap délelőtt délután zajlanak, illetve hát tulajdonképpen egész nap, minden délután megkapjuk, hogy másnap kiknek vannak a próbái, és akkor most már éppen a mikrofonos próbák zajlanak. És nyilván a próbák alatt derül az is ki, hogy a premiéren ki fog énekelni.
0: És ezt akkor tudják meg, hogyha ellátogatnak július 15-ére, hiszen akkor lesz majd a premiér, de ahogy hallhatták, összesen 24 alkalommal játsszák a Toszkát augusztus 22-ig a Szent Margit bányai Kőfejtőben, és én kívánom, hogy nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon mindegyik előadás, és mindegyik teltház előtt.
1: Nagyon szépen köszönjük, mi is ezt kívánjuk.
0: Az elmúlt percekben Schneider Erikát hallhatták, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik műsora, amely most bizony a végéhez ért, hiszen a sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor, a beszélgetések pedig a műsor után már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast, illetve weboldalán. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában szerint Minórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások, kevesebb közterületi hirdetés lehet a nagyvárosokban. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök, amint egy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított egy a Finnöbölben lévő kikötő ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Kék Bolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat. Felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte. Áder János egy 720 négyzetméteres, állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békéscsaba város vezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát is. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. A közel-keleti válság bizonytalanságai ellenére is 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma 2026 első negyedévében, állapította megjelentésében az ENSZ turisztikai világszervezete. Ebben az időszakban mintegy 307 millióan utaztak külföldre. A legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika régiója produkálta. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar már előfordulhat.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió. Infocseppek a Klasszik Rádió. Klasszikusok csak könnyű. Infocseppek a Klasszik Rádió. Infocseppek a következő műsorszám 12.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, ha nem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízelt lábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a száraz meleg idő, adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Orvosokat avattak a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel, 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az Országos Polgárőrnapon a belügyminiszter. Pósvai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra, miközben a társadalom a munkájukat sokszor természetesnek veszi. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyagigényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett síneken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utast tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a száraz, meleg idő. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókútja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész, Zeneakadémia professzor emeritusa, az MMA rendes tagja. A magyar zenei élet kiemelkedő személyisége, hangszerének nemzetközileg is számon tartott képviselője, számos magyar kortárs zeneszerző ihletője és előadója. Nevéhez fűződik a BMC, Nemzetközi Tenor és Basszus Harsona verseny létrehozása. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Hőna Gusztáv professzor úr, szeretettel köszöntöm a műsor.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagy múltú, én azt gondolom, a magyar részfúvós oktatás, és ennek azért egy eléggé kulcsköve a tanár úrnak a munkássága is. Zsoldos Dávid kollégám külön kérte, hogy ezt kérdezzem meg a tanár úrtól, hogy mi teszi a magyar részfúvós oktatást, vagy harsona oktatást külön különlegessé? Van-e ilyen, hogy magyar harsona oktatás?
2: Azt hiszem, hogy kialakult. Ez azért elég régre múlik vissza. 45 előtt is volt természetesen, csak akkor azért a részfúvós hangszerek, mivel azok nem a magyar zenének az alapjai, ezek a hangszerek, tehát a trombita, kürt, harsona, úgyhogy zömében, még az operázban is németajkú zenészek, vagy osztrákok, vagy németek, vagy úgynevezett ugye a magyar svábok is, attól a népszerű. Ők hát az operaházban is gyakorlatilag németajkú zenészek játszottak többnyire részfúvós hangszereken. Onnan dotálódik, és talán 45 után kezdődött az, amikor a Magyar Zeneakadémián is elkezdődött a részfúvós oktatás. Tehát trombita nagyhírű tanárok, trombita tanárok, Varasdi Frigyes, dr. Újfalusi László, harsona és tuba tanár, Tarjáni Ferenc, Friedrich Ádám volt a kürtanár, és sorolhatnám még a neveket, a fafúvósokat is, mert mind ilyen igazi nagy művész emberek voltak, akik ezt az akkori, a kezdetben kialakuló részfúvós zenét megalapították, és a tanítást. Hát annak idején azért arról volt szó, hogy kutatgattunk, ugye bejöttek a háború utáni, nyitott lett egy kicsit a határ, és bejöttek kották, etüdanyagok más országokból, ugye azért a németországi az Európában azért az jelentős, a részfúvósoknál a trombita főleg, ugye a Maurice André révén a trombita oktatás Franciaországban igen csak nagyon előre kapott, és hát a harsonában is természetesen volt ez a nagy fejlődés, hogy kortársaim közül említsek világhírű harsonaművészek, mint Michel Becquet, vagy Gilles Millière, vagy Jacques Mosé, úgyhogy ezekkel a kollégákkal, mert így mondom őket, együtt versenyeztünk annak idején, tehát volt egy nemzetközi körforgás a versenyek révén, ezáltal kicseréltük a tapasztalatainkat, másfajta befúvási technikákat, etüdöket cserélgettünk, és aztán így fejlődött ez végül is ahhoz, hogy aztán idővel az lett a helyzet, hogy ugye idősebb kollégák nyugdíjba mentek, elhunytak, és akkor így kerültem én is tulajdonképpen a Zeneakadémiára 35 évvel ezelőtt, 1990-ben.
1: Ezzel a 35 év alatt, ami azért egy nagyon szép időszak, hogyan tudná a tanár úr meghatározni, hogy mik változtak a hallgatóknak az összetételében, vagy hogy hogyan változtak a hallgatóknak a képességei, hozzáállása akár a zeneélethez?
2: Az az igazság, hogy a képzéssel a hangszerek is fejlődtek, és ez nagyon nagyot dobott az egész oktatáson. Mi korunkban még, amit lehetett kapni, ugye csehszlovák hangszerek voltak, akár tubán, akár trombitán, akár harsonán, és hát azért az a mondása volt egy idős kollégának, hogy nem a hangszer a rossz. Nincs rossz hangszer, csak rossz játékos. És avval kellett megtanulnunk, és avval kellett, ami volt éppen. Hát említsem, a rádiózenekarban is gyakorlatilag, amikor már az én időmben, ugye én 72-be kerültem a rádiózenekarhoz, és akkor már bejöttek amerikai hangszerek, mert azok fejlődtek a legjobban, meg azt a rendszert, volt a német rendszerű harsona, de az nem annyira tetszett a kori kollégáknak.
1: De miért?
2: Másfajta a mentalitás, ugye ez az egyéniségből adódik, ugye a németek nagyon precízek, a hang is olyan volt a harsonában, hogy nagyon nyitott, nagyon korrekt és nagyon konkrét, hogy így mondjam, és az amerikai pedig azért az egy lágyabb, tömörebb, egy nagyon búgóbb hang, ami jobban hasonlított legalábbis az énekhanghoz. Én magam is hangmániákus voltam világéletemben, úgyhogy a hangszívzést azt nagyon-nagyon előtérbe helyeztem a gyakorlásom és a fejlődésem szempontjából, mert azt vallottam és vallom ma is, hogy a zene az gyönyörű szép hangokból áll. Ha nincs szép hang, nincs gyönyörű hang, akkor számomra nem születik meg a zene. És ezt próbáltam így a tanításaimba is aztán a növendékeimnek átadni, hogy az a lényeg, hogy előbb a hang, és aztán a technikát azt meg lehet tanulni, de a hangot azt képezni kell, mint ahogy az ének hangot is. És hát természetesen az egyéniség az itt is kijön, hogy valakinek milyen hangja van, de azért azt lehet csiszolni és lehet nemesíteni.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész,

0: újra itt a Kapricsú. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Az egyéni hangképzés harsonán és éneken az egy nagyon érzékletes hasonlat és egy nagyon érzékletes párhuzam. Hogyan tudják a hallgatók vagy harsona tanulók fejleszteni a saját hangképzésüket? Vagy erre mi a legcélszerűbb út?
1: Vannak speciális gyakorlatok erre, és hát az az igazság, hogy én a fejembe vettem ezt, hogy annak idején 74-be, nem tegnap volt, először Los Angeles-i filharmonikusok voltak Magyarországon, Erkel Színházba adtak két koncertet, és 4 napig itt voltak, és hát természetesen csüngtük rajtuk. Úgyhogy későbbiekben már nagyszerű kollégák lettünk, és nagyon jó barátok is, és ott én azt vettem észre, hogy valahogy máshogy szólaltatják meg a hangot, más az egész a légzés által, és könnyedébben azt kell, hogy mondjam, hogy természetesebben tudták megszólaltatni a hangszert, és akkor vettem a fejembe az ötletet, hogy hát nekem ezt a úgynevezett idézőjelben mondom amerikai titkot, ezt meg kell tanulnom. Vagy valahogy nem volt egyszerű dolog azért a 70-es években ezt még gondolni is, hogy valaki elmenjen Amerikába, de hát 2 éves kőkemény munkával ez végül is sikerült. Annak idején ott volt még országos ösztöndi tanács, a minisztériumban jártam hetente, stb. Amerikai követségen, de ennek is van egy története, hogy ez egyáltalán hogy jött létre, mert 76-ban volt egy nagy nemzetközi részfogós kongresszus, az első Montreux-ben, és oda sikerült kimennem kollégámmal, és hát ott csodát hallottunk. Legalábbis számomra csoda volt, amit hallottam akár tubán, akár trombitán, akár kürtön is, akár harsonán is. Tehát a főleg amerikaiak egész világról összeverbúválódott fantasztikus részfogós társaság, ját kongresszus az volt a neve, úgyhogy csodálatos előadásokat hallottunk, csodálatos etüdöket, gyakorlatokat mutattak be, és hát a koronája ennek az esti koncertek voltak, ahol ájulásig néztük és csüngtük rajtuk, hogy ez hogy. És aztán hát ott találkoztam egyébként, ott Montreux-be a későbbi professzorommal, William F. Kramer professzorral, aki a Floridai Egyetemen oktatott. Ő bökött rám előbb a kis névjegykártyámra, hogy Budapest, ott voltam. És akkor így kezdődött a beszélgetés, és később kiderült, hogy ő volt az első, aki amerikai lévén kaphatott szocialista országokba útlevelet, mint professzor, és hogy ezt a részfogós a keleti blokk, úgynevezett keleti blokkból információkat szerezzen. Úgyhogy ő bejárta egyébként, akkor érdekes módon nem találkoztunk Budapesten, akkor még az előző 5 kollégával találkozott, de volt Szófiába is, volt Moszkvába is, sőt Szentpéterváron is. Úgyhogy abban az időben azért ez elég meredek dolog volt, hogy valaki amerikai lévén a Szovjetunióba mehessen egyáltalán.
0: Hangszermetodikai szempontból az említett kongresszuson mi volt a tanár úr számára a legmeglepőbb?
1: Az úgynevezett, hát a légzés technika, ami föltűnt, hogy gyakorlatilag a hangképzésben a levegő bejutása is az, hogy szólaltatjuk meg a rezgést, ugye ez egy üres cső. Gyakorlatilag minden, a kürt is, a trombita is, a harsona is, főleg a harsona. Úgyhogy gyakorlatilag az, hogy az úgynevezett anzac, vagy magyarul szájtartás, az hogyan jön létre, és hogy szólaltatjuk meg a hangszert, hogy a kiáramló levegő az milyen módon megy bele a fúvókába, az a nem mindegy. Erre jöttünk ott rá a kollégával is, meg hát én főleg ezt próbáltam kutatni, és ez volt az ok, amiért azt mondtam, hogy ha lehetséges, akkor én szeretnék kimenni, és ezt hosszabb idő alatt elsajátítani. A lényeg az, hogy a levegő, a kiáramló levegő a szabadon. Tehát ugye a testünkben azért van sokféle gátló tényező, hogy fújjuk ki a levegőt, vagy hogy szólaltatjuk meg. Hát ez gyakorlatilag ugyanaz a technika, mint az énekeseknél, azért hoztam már előbb is példának, mert a technika ugyanaz, ez az úgynevezett rekesz légzés, vagy a szabad légzés, hogy ugye legyen támasz. Mert azért itt egy sebességet kell létrehozni, és konkrétan ugye meg kell rezegtetni az énekesnek a hangszálát, a harsonásnak vagy trombitásnak pedig a száját, ugye a két ajuk. Ott jön létre a rezgés. és az a nem mindegy, hogy az a rezgés, az mennyire szabad, és mennyire tudja még tömörebbé, még gyönyörűbbé tenni a hangot.
0: Ilyenkor mi a legnagyobb kihívás, amikor valaki az anzacnak a mienségét próbálgatja gyakorlásban?
1: Ez egy kínszenvedés gyakorlatilag, ez nem öröm. De nem kell félni tőle, hát hogyha valaki ezt elhatározta, hogy ezt szeretné, és természetesen szeretné a legjobban csinálni, akkor ezt be kell áldozni, nincs mese. Úgyhogy végül is, hogy a mondókámnak ezt a részét befejezzem, sikerült kimennem 78-ba, 76-tól 2 év telt el, ugye, és hát úgy néztek rám, ugye, mint a fehér hollóra, hogy ez akkoriban, 78-ba, ez hogy sikerülhetett, hogy én egy Amerikába kaptam egy ösztöndíjat. 3 hónapra, igaz, egy nyári szemeszterre, mert ott Amerikában, legalábbis ezen a Florida State University-n volt 4 szemeszteres az egyetem, és akkor a professzor úr megkérdette a nyári szemesztert is, és arra sikerült kimennem. Aztán az úgy adódott, hogy amikor 3 hónap letelt, akkor úgy éreztem hazajöve, hogy ez kevés volt, hogy ezt meg lehetne hosszabbítani, és hogy egy többre van szükségem, mert meglebegtették ott, hogy ha ezt így folytatnám, és elsajátítottam ezt, akkor lehetne egy ottani mastert is megkapni. Hát ezt próbálkoztam a rádióba, de az az igazság, hogy a rádió vezetése egy kicsit másként állt hozzá, mert egy év fizetés nélküli szabadságot szerettem volna kérni, és hát azt mondták ott a vezetőség, hogy Gusztikám, te így nagyon jó vagy, a rádiózenekarnak nem érdeke, hogy te Amerikába menjél egy évre tanulni, úgyhogy nem kaptam meg az engedélyt, pedig a akkori vezetőkarnagy úr Lehel György már aláírta a kérvényemet, ennek ellenére a vezetés nem engedte, de hát akkor azt mondtam, hogy akkor oké, akkor legalább a nyári szünetben ismét egy 3 hónapra, akkor ugye nyári szünet van, akkor legalább akkor hagy menjen ki, úgyhogy ez sikerült, ezt megadták, úgyhogy így volt, hogy 78 és 79-ben sikerült 3 hónapot kint töltenem a Florida State University-n, és azt kell, hogy mondjam, hogy ott nem csak az anzacom és a levegőzést tudtam elsajátítani, ami kinyílt a világ.
2: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
0: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész.

0: folytatjuk a kapricsót.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Hogyha már tanár úr említette a kortárs kompozíciókat, akkor azt tudjuk, hogy az ön ihletésére azért készültek kompozíciók. Mi volt az a legnagyobb kihívás, amit egy kortárs darab okozott a tanár úr számára, vagy a tanár úrék számára?
2: Hát ez, én úgy gondolom, hogy régen is így működött. Arról tudomásunk van, hogy Mozart is ugye emberre írta a darabokat. Ugye volt Kürtös, van egy érdekes anekdóta, nem tudom, hogy igaz-e vagy se, hogy mindig kártyázott a kürtösökkel, és általában feszített. És akkor ez volt a fizetség, hogy akkor írta XY kürtösnek, akkori kürtösnek egy darabot, úgyhogy így születtek a Mozart kürtversenyek. Hát sajnos harsonára nem írt, igaz, hogy azért a Requiemben írt egy gyönyörű szólót, úgyhogy akár harsona versenyt is írhatott volna, de úgy néz ki, hogy akkoriban nem volt olyan képességű, vagy olyan ambiciózus harsona a közelébe, aki bevállalt volna egy harsona versenyt. Ez úgy működött most is az én esetemben, hogy ezt a rádiózenekarnak és a rádiónak köszönhetem, hogy ugye a rádiónak ez egy, és a rádiózenekarnak akkoriban ez egy kötelessége, vagy ez volt a profilja, hogy a kortárs zeneműveket, felvételeket készítsen belőle, és azt propagálja, illetve koncerteken előadja. Tehát ez volt a fő tevékenysége a rádiózenekarnak, és így ismerkedtem meg a zeneszerzőkkel, és akkor fejembe vettem, hogy hát jó, hogy itt a zenekarban én ülök, meg együttes van, meg kamarazene, meg minden, de hát azért olyan jó lenne szólistaként is megmutatkozni, hogy, és hát azért elég gyér a harsona irodalom, ugye általában ugye egy csomó a klasszikus irodalom, meg a romantika az majdnem, hogy kimaradt a repertoárunkból. Régi zene van, abból is általában azért átirat van. Egy híres harsona verseny van Alvesbergertől, amit állítólag mi magyarok találtunk meg Győrben, mert állítólag ott írta a mester ezt a harsona versenyt, de mint kiderült később, mégse Magyarországon írta, hanem Bécsbe, de mindegy, mi találtuk meg, mi adtuk ki az Edíció Muzsika, és hát egy kicsit visszakanyarodva az a helyzet, hogy amikor én elkezdtem harsonázni, és az első tanáromnál tanultam a Kőbányai Zeneiskolában, akkor ő gyakorolta ezt a harsona versenyt, mert akkor találtuk meg, és a Nemzeti Múzeumban létezik két régi korabeli hangszer, egy altharsona, meg egy tenorharsona, és ott az órán, meg hát amikor ott voltam én órán, akkor gyakorolgatta ezt, és akkor úgy nagyon megtetszett, és azt mondtam, ha egyszer harsonás lesz belőlem, akkor ezt az ő tiszteletére is megpróbálom eljátszani. Ez lett egy cél, és amikor a rádióban ugye ezt az ötletemet megpróbáltam érvényesíteni, akkor ez sikerült, úgyhogy gyakorlatilag az első nagy zenekari felvételem az az Alvesberger harsona verseny a Zilsz György emlékére.
1: És hogyha még egy picit visszakanyarodunk a kortárs kompozíciókhoz, illetve tanár úr és a kortárs zeneszerzőknek a viszonyához, mennyire hallgattak egyébként a zeneszerzők arra, amit mondjuk tanár úr javasolt hangszertechnikai szempontból, vagy mennyire tudta ez befolyásolni ezt a párbeszédet?
2: Elkalandoztam egy kicsit, bocsánat. Ez úgy zajlott a mai korban is, hogy megbeszéltük, egyrészt megkértem az szerzőket, hogy próbáljanak meg komponálni, és akkor, ha elfogadták a fölkérést, és megszületett az opusz, akkor természetesen az élő zeneszerzőkkel megbeszéltük, hogy esetleg mi a lehetséges, mi nem lehetséges, vagy mi lenne jobb. Tehát egy ilyen, majdnem, hogy azt mondom, hogy közös munka, de természetesen a zeneszerzőnek az elképzelését, azt én mindig vallottam, hogy azt meg kell valósítani. Én előadó művész vagyok, a zeneszerző leírta, amit leírt, azt el kell tudnom játszani. Nagyon extrém esetek nem is fordultak elő, úgyhogy ez így zajlott, hogy ráadásul ugye az elsők között van Hidas Frigyes, aki nagyon sok részfúvósra írt, és sok darabot köszönhetek én is neki. Úgyhogy az első darab egy harsona verseny, a tenor harsona verseny, azt nekem dedikálta, és én is mutattam be, úgy természetesen a rádiózenekarral, és felvétel is készült belőle. És aztán bejött egy ifjú kollégám, Balogh Sándor, és vele alakítottuk a Hőna harsona kvártettet, ezt csak azért mondom, mert nagyon jól összepasszoltunk, ugye ránél a zenekarban ő volt a basszus harsonás, és akkor megkértük a Friszi bácsit, mi csak így hívtuk, hogy mi lenne, hogyha egy kettős versenyt is komponálna, és erre is igent mondott, mert akkor már kialakultak egy ilyen különleges technikák, és azt ebben a harsona versenyben a második tételben alkalmazta is. Ez egy úgynevezett multifond, de ez egy nagyon komplikált dolog, erről inkább nem beszélek. Úgyhogy így született egy második kettős harsona verseny, és hát írt a szeptetünkre is, írt természetesen a harsona kvártetünkre is, úgyhogy így az összes együttes is és a szóló kívánság teljesült.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész,

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Sokat beszélgetünk kompozíciókról, tanár úrnak a tanulmányairól, illetve magáról a kamarazenélésről és a szóló zenélésről, viszont a versenyzésről még nem. Tanár úr ugye alapított versenyt is, a harsona versenyt Magyarországon, és ez a fajta harsona verseny, amit a tanár úr alapított, az mennyire táplálkozott a külföldi tapasztalataiból, hogy mennyire igazodott a magyar igényekhez?
2: Kialakult azért egy nemzetközi repertoár is természetesen. A mai napig ugye azt kell játszani versenyeken, és nagyszerű zeneművek születtek Franciaországban, cseheknél, és hát van német természetesen, és ezek, mivel hogy nem olyan gazdag a harsona irodalom, hát ezért gondoltam én annak idején, hogy akkor ezt jó lenne a magyar kérésekkel egy kicsit pótolni. De hát általában egy ilyen versenyen azért a repertoár, tehát a játszott darabokat, ez már külföldi, hát annak idején mi fiatalkorban is ezekkel a említett kollégákkal azért jártunk versenyre. Az első versenyem az Prágában volt, aztán utána volt Genfbe, volt egy harsona verseny, és aztán Toulonban volt harsona verseny, ahol érdekes módon a William Kramer professzor volt a zsűri elnök, és szóval így összefonódtak a szálak, és hát ott általában, amikor először úgy azt gondoltam, illetve gondoltuk akkor még az Országos Filharmóniával, hogy kéne egy harsona versenyt csinálni, mert igen, csak régen volt, majdnem hogy feledésbe merült, nem is tudom, hogy volt előtte, ez 2005-ben volt, és akkor sikerült összeállítani egy nemzetközi repertoárt is, természetesen úgy próbáltuk, hogy minden fordulóba legyen magyar szerzemény is, tehát az első fordulóba is, a másodikba is, és hát harmadikba természetesen legyen magyar is, tehát hogy minden fordulóban. Ez sikerült, ez 2005-ben volt az első nagy nemzetközi, és természetesen legyen magyar is, tehát hogy minden fordulóban. Ez sikerült, ez 2005-ben volt az első nagy nemzetközi zsűrivel, és Zeneakadémián volt ez,

0: Na, és akkor próbálkoztunk a Zeneakadémiával, de hát sok változás van, akkor ugye pénzhiány volt, ez volt amaz, úgyhogy végül is úgy adódott, hogy a BMC-vel, Gőz Lászlóval megbeszéltem, és ott létrejött a 2016-os, egy évvel később, nem 15-ben, hanem 16-ban az első BMC harsonaverseny, aminek az a különlegessége, hogy idáig azt hiszem talán egyszer volt Franciaországban basszus harsonára is kiírt verseny, azt hiszem 77 körül valahogy, nem biztosabb információ, úgyhogy az volt az ötletem, hogy a basszus harsonások annyit fejlődtek, és annyira kialakult, a hangszer is fejlődött, a kedv is a basszus harsonázáshoz, úgyhogy így hirdettük meg, hogy tenor és basszus harsonára. Ez nagyon nagy siker volt, gyakorlatilag 66 jelentkezőnk volt mindjárt a 16-os versenyen. Annak nagyon örültem, hogy mégis mind a két kategóriában, a tenorba is, meg a basszus harsonába is megérdemelten, hozzáteszem, megérdemelten magyar fiú lett a győztes, kicsit a növendékeim is.
1: A zsűrizés szempontjai változtak az elmúlt évtizedek alatt, vagy van valamilyen azonos igény a zsűriben?
0: Úgy gondolom, hogy hasonlóan jó bevált módszert alkalmazza, ott is azt alkalmaztuk, hogy ugye mi 10 pontig, 0-tól 10-ig pontoztunk, a két legmagasabb pontszám a legalacsonyabb, és a legmagasabb az kihúzódik, és akkor így kiad egy reális képet a pontozás. Azt hiszem, hogy mind a két verseny, mert 18-ban is sikerült akkor az egy verseny, ott is így működött a dolog, és ez azt hiszem, hogy igazságos is, és ez egy járható út. Valószínű, hogy itt a debreceni Kodály versenyen is hasonlóképpen lesz a pontozás.
2: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész,

0: Folytatjuk a kapricsót.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész. Tanár úr, mit gondol arról, hogy megoszlanak itt a vélemények a vendégeink körében, miszerint a versenyzők, zenészek, ők mennyire uniformizálódtak a versenyek során? Tehát mennyire van egy ilyen uniformizált hangzáskép az egyes darabokkal kapcsolatban, és mennyire lehet egyéniséget megmutatni az uniformizáltságon belül?
2: Hát ez jó kérdés, mert az az igazság, hogy itt is úgy kezdődött ez a versenyre való jelentkezés, hogy be kellett adniuk egy videót, egy etüdöt, plusz egy darabot. Az etüd az ugye magáért beszél, az le kell játszani a hangokat, és gyakorlatilag kész, abból meg lehet hallani, felvétel mondjuk nem nagyon, de azért körülbelül, hogy milyen a hangigény, meg mi a technikai képesség, stb. A darab az már egy másik kérdés. Általában én nekem az a véleményem, hogy egy versenyre kotta hőn kéne játszani. Tehát azt, hogy egy ritmust megváltoztatunk, azt nem tartom helyesnek. Tehát azt én úgy gondolom, hogy a verseny zsűri előtt ott vannak azért a kották általában. Úgyhogy ha egészen mást játszik a versenyző, akkor az nem annyira jó. Én nekem azt gondolom, hogy azon lehet úgynevezett uniformizálni, hogy a ritmus képleteket, illetve a kottát kotta hülyen játsszák el. Aztán, hogy mit tesz hozzá, hogy ő hogy érzi, és mint érzi, az már az egyéniség. Tehát azt el lehet fogadni, hogy most egy bizonyos barokk darabot mondjuk romantikusabban játszik, vagy se. Ez már a zsűri tagokon is múlik, hogy kinek milyen az ízlése. Tehát így adódik össze. De én azt szoktam mondani a növendékeknek is, hogy azért versenyre illő kotta hülyen játszani.
1: Említette tanár úr a debreceni Kodály versenyt, illetve beszélgetünk arról, hogy milyen szempontok merülhetnek fel a zsűrizés kapcsán. A versenyre, hogyha jól tudom, akkor idén júliusban kerül majd sor.
2: Igen.
1: Mennyi jelentkezőt várnak, vagy hol tart most a versenynek a szervezése?
2: Most már a végére jártunk a jelentkezésnek. Februárban kellett zsűriznünk. 110 jelentkező volt, meghallgattuk tehát az összjelentkező létszám az 110 volt.
1: Azért az nem kevés.
2: Az nem kevés, de hát mivel három hangszerről van szó, gyakorlatilag az volt a koncepció, hogy körülbelül 20-20 versenyzőt engedjünk tovább a felvételek alapján. Na most azt hiszem, hogy 54 trombitás jelentkezett, 34 kürtös és 24 harsonás. És ebből gyakorlatilag azt hiszem a harsonából 15 ember került be a versenybe, trombitából azt hiszem 22, és ha jól emlékszem, a kürtből azt hiszem 19 vagy 20. Úgyhogy a nemzetközi zsűri úgy hallgattuk meg, hogy természetesen ki lett küldve a felvétel a kollégáknak is, és akkor így jött ki azt hiszem most így ez a végső létszám. Valószínű, hogy azért lesz lemorzsolódás is ebben a dologban, minden versenyen van egyébként, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hogy milyen lesz. Azt mondják a trombitások, őrtösök, hogy a nívó az nagyon jó. A harsonában egy kicsit szelidebben fogalmaznék, mert vannak problémák, szóval olyan kimagaslót Isten igazából nem nagyon hallottam, de az nem jelent semmit, mert ez egy kötelező darab volt, amit kiírtunk, azért ezen a felvételen van, aki egy ilyen kis szobába, tehát akusztikailag nem lehet annyira ezt jó hallani, mint hogyha élőbe meghalljuk a versenyzőket.
1: Tanár úr szerint mitől jó egy koncert, vagy mitől jó egy előadás?
2: Hát sok összetevője van, kiváló zenészek, ugye azért a felkészültség az jó, hát a jó zenekarok, hát a rádiózenekart én még mindig nagyon jó zenekarnak tartom, egy kicsit méltatlanul került, egy kicsit homályba, de szerintem ugyanolyan jó, mint a mikorunkban, és jó a műsorválasztás. Nem utolsó sorban azért a karmester függő is egy koncert, mert azért egy jó karmester azért az sokat tud hozzárakni a zenei megformálásba, tempókba, a zenei megformálásba, az elképzelése, hogy micsoda. Szóval én úgy gondolom, hogy azért az nem elég, hogyha valaki csak taktíroz. A zene az egy kicsit másról szól, és én úgy veszem észre, hogy sok. Tehát a lényeg a karmesterségben benne van a szóba, hogy karmester. Tehát a mestere a karjának, hogy az olyan legyen, hogy kifejező legyen. Hogy ezt a legszemléletesebben, ha valaki nézi a Karajánt, akkor ugye becsukott szemmel dirigált általában is csak a kezével fejezte ki a zenét, amit ő érez, és amit hozzá tud rakni. Hát nyilván, hogy sajnos ő vele nem játszottam, de látva a kezét, gondolom, hogy öröm lehetett vele játszani.
1: És felvételek közül, videófelvételek közül?
2: Nem nagyon, a videófelvételeket nem nagyon szoktam. Hát néha megy itt a televízióba ez a klasszik csatorna, vagy
1: Mezzo.
2: De azt nem, én inkább az az igazság, hogy élőben szeretek még mindig. Főleg ugye a Gyönyörű Zeneakadémián beületek még a tanári páholyba, úgyhogy onnan szoktam. Élőben azért egészen más mindenféle zene, mint akármilyen felvételen.
1: Én nagyon szépen köszönöm a tanár úrnak, hogy itt volt, és köszönöm ezeket a szép záró gondolatait is, és kívánok önnek nagyon sok szép koncertélményt még, illetve egy sikeres zsűrizést a Debreceni Kodály versenyen.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, hogy itt volt.
0: Ez volt már a Kapriccsó.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész, Zeneakadémia professzor emeritusza, az MMA rendes tagja.
0: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a száraz meleg idő, adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobb oldal előretörés ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mizse határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzet lángol foltokban. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél nehezíti az oltást. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Cine Music legújabb adásában. Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kíván a mai közel 120 perces filmzenei kalandozáshoz a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarka Marian. Ezzel a vészjósló muzsikával indítottuk útjára mai műsorunkat, amelynek első órájában a kétszeres Oscar jelölt komponista Marco Beltrami két munkája kerül a fókuszba. Elsőként a 2009-ben bemutatott Képlet, amelyben Nicolas Cage próbálja megmenteni a világot, majd Tommy Lee Jones a Kelletlen utitás című neo-westernjének zenei világát idézzük fel. A sorozatok blokkjában ma egy második világháborús történet mutatkozik be, amiben egy a produkcióban felállított elmélet is bebizonyosodik, miszerint minden fény közül az a legfontosabb, amely láthatatlan. Ezt a témát járjuk körbe a tavaly novemberben a Netflixen felbukkanó Láthatatlan fény című széria segítségével. És végül adásunkat egy igazi klasszikussal zárjuk, az 1957-ben bemutatott Híd a Kvály folyón című filmmel, mely filmtörténeti produkciót a filmzene.net portál munkatársai porolták le, és hozták el csakis önöknek itt a Cine Musicban. Most azonban jöjjön még az első filmünk, a Képlet. Alex Proyas rendező 2009-es filmjében egy iskolai avató ünnepségen időkapszulába helyezik a gyerekek jövőről készült rajzait, köztük egy véletlenszerűnek tűnő számsort tartalmazó írást is. 50 évvel később ezek a számok Caleb Cosslerhez kerülnek, aki megmutatja azt híres asztrofizikus édesapjának. John Cossler, a filmben Nicolas Cage, megdöbbenve fedezi fel, hogy a számok dátumokat jelentenek, amelyek az elmúlt 50 év világot sújtó katasztrófáinak időpontjait jelzik. A számsort összeállító, azóta már felnőtt nő és kislánya segítségével John Cossler versenyt fut az idővel, hogy megakadályozza a végső katasztrófát, az apokalipszist, ami úgy tűnik előre elrendeltetett. Bár a képletet a kritikusok nem annyira szerették, bevételek szempontjából azonban nem produkált rossz adatokat. Az emberek kedvelik Nicolas Cage-et, és a rendező is ügyesen vezeti be a történetben a nagy kirakós elemeit. Semmit sem siet el, fokozatosan tartja fenn a feszültséget, miközben hősével együtt egyre többet tudunk meg a számokról, a végzetes balesetekről és azokról a titokzatos lényekről, akik az eseményeket generálják. No és persze a lények szándékairól. Mert azért a film legfontosabb kérdése, hogy jó vagy rossz indulatúak-e azok, akik ezt az egészet elindították.

A képlet zeneszerzője Marco Beltrami. A leginkább a horror, thriller és akciófilmek zenéiről híres komponista, emellett számos független filmzenéjét is szerezte, mint például az Oltári fiúk vagy a Tommy Lee Jones által rendezett Kelletlen útitás című film, amelynek zenei anyagát a következő fél órában mutatjuk be. A David and Lisa című romantikus dráma zenéjéért Emmy-díjra jelölték. 2007-ben írta a Die Hard sorozat negyedik darabja, a Die Hard 4.0 Legdrágább az életed című akciófilm zenéjét, amihez a korábbi részek a Michael Kamen által jegyzett filmzene eredeti témáit használta fel. Szintén 2007-ben Oscar-díjra jelölték James Mangold Börtönvonat Jumába című filmjének zenéjéért, majd a 2010-es esztendő ismét akadémiai jelölést hozott neki, mivel szerzőtársával Buck Sanderssel a Bombák földjén című háborús filmért nevezték a rangos díjra. 2011-ben elnyerte a Satellite Awardot az év legjobb filmzenéje kategóriában a Soul Surfer című film aláfestéséért. Marco Beltrami az elmúlt években sem tétlenkedett. Nevéhez olyan produkció zenéje köthető, mint például a Hang nélkül második része, a Venom 2 vérontó, a Csendesé vagy a Renfield című horror. Most azonban itt a Cine Musicban hallgassunk meg további részleteket a Képlet című film aláfestéséből.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, amelyben most egy 2014-ben bemutatott Western filmmel, a kelletlen utitással ismerkedhetnek meg. A filmet Tommy Lee Jones rendezte, és ő volt az egyik főszereplő is, valamint a forgatókönyv írásba is beszállt. További szerepekben a Millió dolláros bébi és a Fiúk nem sírnak című filmekben nyújtott alakításáért Oscar-díjat nyert, Hilary Swank-et, valamint Sonja Richtert és John Lithgow-t láthatjuk. A Szökevény című film kitartó zsarujának megformálásáért Oscar-díjat nyert Tommy Lee Jones legjobb szerepei között tartják számon, a Színbányász lánya, a Kék ég, az Ég és Föld, a Man in Black, az Ila völgyében, a Nem vénnek való vidék, és filmünk a kelletlen utitásban nyújtott alakításait. Tommy Lee Jones arcát, mint a kifejezetten westernre tervezték volna, különösen amióta idősebb lett, és a műfa is fekszik neki, így két vadnyugati eposzt is rendezett. A Melquiades Estrada három temetését 2005-ben, és 9 évre rá a Hilary Swank főszereplésével készült Különös mesét, amiben ő a másik főhős. A kelletlen utitás egy neo-western történet, ami az 1800-as években játszódik Nebraska-ban. George Briggs-t, a semmire kellő csavargót, Mary B. Cady, a jóindulatú, független nő menti meg a biztos haláltól. Hogy törlesszen, George beleegyezik abba, hogy biztonságban elkíséri Mary-t és még 3 nőt, akik egyszerűen nem bírják tovább a határvidék kihívásait. A szokatlan páros hamarosan rádöbben, hogy az előttük álló út keményebb lesz, mint gondolták volna, ugyanis a nebraszkai pusztaságon nem csupán az elemekkel kell megbirkózniuk, de a könyörtelen támadókkal is. Úgy tűnik, mintha a filmben a női lélek rejtelmeit boncolgatnák, de ez ne tévesszen meg senkit, hiszen a fő motívum valójában az utazás a vadbanditák és indiánok lakta területen át, és persze az öreg alkoholista kísérő újbóli emberré válása. Mint tudjuk, minden western kötelező eleme a pisztolypárbaj, azonban itt egy hihetetlenül izgalmas késpárbajt láthatunk.

Az imént hallott kis zenei részletből is kiderül, hogy nem szokványos westernes muzsikával van dolgunk, amikor belehallgatunk Mákó Beltrámi aláfestésébe. Az előző fél óra információihoz még hozzátennénk, hogy Mákó Beltrámi a Brown hallgatunk Mákó Beltrámi aláfestésébe. Az előző fél óra információihoz még hozzátennénk, hogy Mákó Beltrámi a Brown Egyetemen végzett, majd a Yale School of Music

lesznek új irányzatok, amelyek a filmzenéket uralják, én inkább a saját zenei nyelvemen beszélek. A filmben megvan a lehetőség, hogy felfedezzem a saját ötleteimet, amit nagyon vonzónak találok. Olvashatjuk a filmzene.net oldalon. Ezt az egyediséget érezhetjük a Kelletlen utitás című film aláfestésében is, amelyben a kétszeres Oscar jelölt művész nem a mindenki által ismert zenei megoldásokhoz nyúlt, hanem a saját elképzeléseit valósította meg némi country-s ízzel. Hallgassunk meg most további zenei részleteket a különleges alkotásból, amelyhez Marco Beltrami írt zenei kíséretet. 6 óra után pedig a sorozatok blokkjával folytatjuk a Cine Musicot.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a száraz, meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Országszerte zajlanak a nyári gyermektáborok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakétatalálatért több civil létesítményt Odessa megyében is. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
6: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
7: A hírek után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music, amelyben ma egy második világháborús történet mutatkozik be, amelyben egy a produkcióban felállított elmélet is bebizonyosodik, mely szerint minden fény közül az a legfontosabb, amely láthatatlan.

Az imént hallott csodálatos dallam a tavaly a Netflixen debütáló A láthatatlan fény című minisorozatból csendült fel. A produkció tulajdonképpen tündérmese, szerelmi történet és kaland egyvelege, amelynek középpontjában egy felbecsülhetetlen értékű gyémánt áll, amit egy fiatal vak lány és édesapja próbál a németek által megszállt Franciaországból kijuttatni. A sorozat Anthony Doerr, amerikai író, 2014-ben megjelent azonos című Pulitzer-díjat nyert regényét veszi alapul, amely nem mellesleg a széria atyának, Sean Levy rendezőnek kedvenc könyve is volt. Így nem csoda, hogy Levinek régóta dédelgetett álma volt a regény megfilmesítése, így már a könyv megjelenésének évében elkezdett utána járni a megfilmesítési jogoknak. Azonban nem sokára kiderült, hogy már forog egy a regény alapján készülő nagyszabású filmadaptáció. De szerencsére ez a produkció anyagi problémák miatt nem valósulhatott meg, így átvehette a stafétát, és 2019-ben végül a megfilmesítési jogokat is megkaparintotta. Az Oscar-díjra jelölt rendező neve nem lehet ismeretlen a sorozatkedvelők körében, hiszen olyan produkciókat köszönhetünk neki, mint a nagy sikerű Stranger Things, vagy az Árnyék és csont. A négy részes Láthatatlan fény sorozatban is, akárcsak a korábbi produkcióiban, saját gondolatvilágát és mondani valóját kívánta a képernyőre átültetni, így gondozásában most is egy meglehetősen sajátos széria készült.

A négy részes háborús minisorozat, a láthatatlan fény külön érdekessége, hogy egy részét teljes egészében Budapesten forgatták, így a szemfülesebb nézőknek néhány képkocka erejéig feltűnhet a keleti pályaudvar, illetve Kelenföld is. A magyar stáb munkája most is kifogástalan lett, mind a ruhák, mind a színek gyönyörűek, így ha történetben nem is, de a látványban akad csemegézni való. A főszereplő vaklányt Anna Mia Loberti alakítja, aki első forgatása ellenére kifejezetten rutinosan mozgott a kamera előtt, melyhez némileg hozzátesz az is, hogy a debütáló színésznő valójában is látássérült. Azonban az alkotók ismertebb, nézőcsalogató neveket is felkértek egy-egy szerepre, így a lány édesapját, a főleg Hulk karakterének alakításával ismerté vált Golden Globe és Emmy díjas Mark Ruffalo alakította, nagybátyját pedig a Hazánkban Dr. House-ként elhíresült Hugh Laurie formálta meg. Habár a sorozat premierjét óriási várakozás előzte meg, mégis a Netflix csatornán kritikai szempontból az utóbbi idők egyik legrosszabbul fogadott bemutatója lett. Ennek egyik oka a széria rövidsége, illetve a benne érezhető felfokozott, néhol erősen túlzó drámaiság. S bizony ezt a bukást még a sorozatban szereplő nevesebb színészek sem tudták megakadályozni.

A láthatatlan fény zeneszerzői székében a 9 alkalommal Oscar-díjra jelölt James Newton Howard foglalt helyet, akivel számos alkalommal találkozhattak már hallgatóink itt a Cine Musicban. A több mint 180 filmzenét jegyző komponista már a 80-as évek óta szolgáltatja a jobbnál jobb aláfestéseket. Legutóbbi munkája a novemberben mozikba került az Éhezők viadala franchise legújabb darabja, az Énekes madarak és kígyók balladája, illetve a Kaszkadőr. Most azonban a Láthatatlan fény című sorozathoz írt zenéiből következzen egy kis válogatás, amellyel mára búcsúzik a Cine Music sorozatblokja.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya-Alsóvasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását egy igazi klasszikussal zárjuk, az 1957-ben bemutatott Híd a Kwai folyónnal. A Dr. Zsivágót is jegyző David Lane 7 Oscar-díjjal jutalmazott alkotása a mai napig megállja a helyét, az emberi kitartással, leleményességgel, a közösségi szellemmel kapcsolatos mondani valója örökérvényűvé tette. Ráadásul zenei szempontból sem mellékes, hiszen címének említésekor mindenkinek eszébe jut legemblematikusabb elemeinek egyike, a Conobogy March. A brit hadnagy F.J. Ricketts 1914-es indulójának alkalmazásáról különféle történetek keringenek. A direktor szerint ő maga javasolta, míg más információk alapján a Grogant alakító Percy Herbert dobta be ezt az alkotóknak, egyes források pedig azt csugalják, hogy George Zegats statiszta kezdte el spontán fütyülni masírozáskor, hogy ütemet biztosítson a felvételekhez, miután látta Lean-t kiborulni azon, hogy a társaság többszöri próbálkozás ellenére sem menetelt rendezetten. Bármi legyen is az igazság, a végeredmény filmtörténelem lett. Ha valaki nem is látta a Híd a Kwai folyont, szinte biztos, hogy ismeri azon jelenetét, amikor a hadifoglyok szakadt ruhákban, lerongyolódott cipőkben, megtörten, mégis fegyelmezetten, büszkén masíroznak be a japán fogolytáborba Nicholson ezredessel az élen. Lean mindenhol elismerően nyilatkozott a film zeneszerzőjéről, Malcolm Arnoldról, meglátása szerint a komponista kétséget kizáróan bizonyította bátorságát, rátermettségét, ösztönös alkotóképességét. Az említett fél azonban másképp látta a dolgokat. Ő pályafutásának egyik legnehezebb vállalkozásaként jellemezte a Híd a Kwai folyont, melyhez 10 nap alatt kellett félórányi muzsikát szállítania. A szokatlanul gyors munkatempó hátterében az állt, hogy Lean úgy kívánta időzíteni a premiért, hogy még nevezhessen az Oscar gálára. Azonban a végső határidő előtt egy hónappal még nem foglalkozott produkciójának ezen elemével. A direktor végül az 1952-es The Sound Barrier-nél vele dolgozó Arnoldhoz fordult segítségért, aki a rendkívül feszített ütem ellenére készséggel állt rendelkezésére, mivel nagyon tetszett neki, ahogy vászonra vitte Pierre Boulle azonos című regényét. A kötet a II. Világháborút és a burmai vasútvonal valós 1942-43 közötti fejlesztését alapként használva mesél el egy fiktív történetet, melytől a forgatókönyvet készítő Carl Foreman és Michael Wilson hol az erőteljesebb dramaturgiát, hol a produceri elvárásokat szem előtt tartva tért el. A 2,5 órás produkcióban sokszor húzza alá feszültséget környezeti zaj, mely számos esetben kiváló szolgálatot tesz. Ugyanakkor az aláfestés sem szégyenkezhet, mivel azon kevés alkalommal, amikor felszínre kerül, remekül helytáll, nem érződik rajta a gyors munkatempó. Az atmoszféra és a zene azonos szintű alkalmazása már a film elején megmutatkozik, hiszen először a madarak, tücskök és békák hangja tölti be a teret, majd érkezik a vonat, ami után az erős, határozott kezdése révén szinte berobban a nyitány. Következzen most egy kis ízelítő a Hídakváj folyón Malcolm Arnold jegyezte zenéjéből, amelyről bővebben az idén 20 éves filmzene.net oldalon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A zenei részletek előtt búcsúzunk, megköszöni figyelmüket a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető H. Varga Marian. További szép hétvégét kívánunk, és a tehetik, hallgassanak bennünket jövő vasárnap is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a száraz meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító gép miatt riasztották a magyar grippeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakétatalálat ért több civil létesítményt Odessa megyében is. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapestben egy dátum érkezik, egy évforduló. 2004. június 29-e, ez pedig nem más, mint a Nemzetközi Duna Nap.
2: Ismét nagyon különleges naphoz érkeztünk. A Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából 13 dunamenti ország összefogott, és 2004. június 29-én rendezte meg az első Nemzetközi Duna Napot. Ennek az ünnepnek, hagyományteremtő ünnepnek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a folyóra, és kialakítson egyfajta közös dunai tudatot. Azóta, most már 18 éve, mondhatjuk így, a Duna Napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját, a Fekete Erdőtől egészen a Fekete Tengerig. Ennek a napnak a fontosságát kiemeli az is, hogy az Európai Unió bővítésével láthatóan is egyre nagyobb szerepet játszik a dunai hajózás.
1: Jöjjön egy kis földrajz óra, a Dunáról mesélj egy picikét.
2: Nagyon kevesen tudják, hogy a Duna Európa második leghosszabb folyója a Volga folyó után, és a világ legnemzetközibb folyója. Ugyanis 10 országon halad át, és 4 fővárost, 4 gyöngyöt fűz fel a vonalára, hiszen Bécset, Pozsonyt, Budapestet és Belgrádot is összeköti. Az is nagyon érdekes, hogy a Duna a világon az egyetlen olyan folyó, amelynek vízgyűjtő területén 19 ország osztozik, és összesen 81 millió embert kapcsol össze. Úgyhogy igazán nemzetközi és rendkívül színes folyó, a szó talán minden értelmében.
1: A Dunához természetesen zene is kapcsolódik, ugye?
2: Ehhez vissza kell mennünk az 1800-as évekbe, ugyanis a híres osztrák zeneszerző ifjabb Johann Strauss komponálta a zenetörténelem talán legismertebb és leggyakrabban játszott művét, a Kék Duna keringőt. Ennek az eredeti címe az An der schönen blauen Donau, azaz a Szép Kék Dunánál volt, és az az érdekessége, hogy az eredeti címet egy magyar költő, egy bizonyos Beck Károly egyik versének hasonló sorából vették. Beck pedig ezt nem is a bécsi, hanem a szülővárosánál, Bajánál folyó kékséget énekelte meg. Így szól a vers, Beck Károly verse, a szép kék Duna partján áll kedves kis falunk csöndesen. Az ifjabb Strauss, ez a Kék Duna keringő világhíressé és mesésen gazdaggá tette, több mint 500 keringőt komponált, de ez lett a leghíresebb közülük.
1: A Szőke Duna, ezzel folytassuk.
2: Az 1800-as évek előtt nagyon sokszor a szőke jelzőt használták a Dunához. Manapság inkább a Tisza folyóhoz kapcsoljuk a szőke jelzőt, pedig már 1604-ben megénekelte egy dunántúli várkapitány, Vatai Ferenc, a Duna szőkeségét, idézem, de az Duna vize volna szőkesége, szívem jobb kedvessége. Aztán a 18.-19. századi költészetben sokszor találkozunk a szőke jelzővel, ha a Dunáról esik szó, például Csokonai Vitéz Mihály is szőke jelzővel illette, illetve Berzsenyi is ezt a jelzőt használja. Itt, hol szőke vizét a Duna rengeti az egyik versében, valamint Vörös Marti Mihály is ugyanezzel a jelzővel illeti a Dunát. Azonban, ahogy a Kék Duna keringő egyre jobban meghódította az egész világot, fokozatosan Magyarországon is elterjedt a Kék Duna elnevezés, és idővel szinte közhelyessé, gicsessé vált. Éppen ezért bármilyen meglepő is, a 20. század irodalmában egyetlen híres költőnk sem írte le a Kék Duna összetételt, szó összetételt. Kosztolányi például barna jelzővel illette, József Attila verseiben zavaros, bölcs, nagy jelzőket találunk a folyóhoz illesztve, Adi nagy, komoly, vén szavakat használt rá, de megjelenik a fekete, a szürke, illetve a sápat jelző is a legnagyobb folyónk leírásában. És hogy hova érdemes ellátogatni a Nemzetközi Duna Napon? Kimehetünk a Dunapartra, megállhatunk a folyó partján, és egy picit rácsodálkozhatunk erre a gyönyörű és fenséges folyóra, de hogyha megállunk a pesti oldalon, a Danubius kútnál, amely az Erzsébet tér közepén található. A Danubius kút ugyanis eredetileg 1883-ban készült, de az 1950-es években újra kellett faragni. Ez a kút, a Danubius kút eredetileg a Kálvin téren állt. Egy nagyon szép hárommedencés díszkútról van szó, amelynek a tetején Danubius izmos alakja áll, leginkább egy Neptun szoborra emlékeztetve a szemlélődőt, és a kezében a szigony természetesen a halbőrségre utal, de feltűnik a zsákmány is egy harcsa képében, és a kút alsó részén pedig a Duna három mellékfolyóját látjuk, három hölgy figura személyében, a Drávát, akinek az ölében csigák és kagylók találhatók, látjuk a hálót tartó Tiszát, illetve a Szávát virággal a kezében. Úgyhogy ha június 29-én, vagy a héten bármikor a Duna partján sétálnánk, vagy az Erzsébet téren a Danubius kútnál vagyunk, akkor jusson eszünk be a Duna nap is, és az, hogy tényleg a világ legnemzetközibb folyójának a partján lakunk, és ezért azt gondolom hálásak lehetünk.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és természetesen folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk is, és most melyik múzeumba fogunk ellátogatni, hova hívjuk meg a hallgatókat?
2: Az Emil Weiss orvostörténeti múzeumról fogunk ma beszélgetni, és ha valaki esetleg nem tudná, hogy hol vagyunk, az első kerületben vagyunk, a budai oldalon, méghozzá az Apród utca 1-3 szám alatti épületbe látogatunk ma.
1: Mi ennek a múzeumnak a története?
2: Először is az épület maga szerintem gyönyörű helyen van, a Várhegy és a Tabán találkozásánál vagyunk, a Várkert bazár szomszédságában, tehát nagyon beszédes maga a környék is, egy egyemeletes épület. Ez az épület Semmelweis Ignác szülőháza, tehát itt látta meg a napvilágot 1818-ban. Semmelweisről azt kell tudni, ugye ő volt az, aki felfedezte a kapcsolatot a gyermekágyi láz és a halottakról átterjedő fertőzések, veszélyek között, de hát abban a korban, még amikor ő élt, nem volt ugye bakteriológia, tehát nem is nagyon, még a kortársai is nagyon fogadták el azt, hogy azt, amikor ő megmerte tenni azt merész bejelentést, vagy kijelentést, hogy maguk az orvosok fertőzték meg sokszor a szülő anyukákat. Tehát a kortársai őrültnek tekintették, és az élete vége felé egy bécsi elmegyógyintézetben élt, és itt is halt meg 1865-ben. Bécsben temették őt el először, és 1891-ben hazaszállították ide Budapestre, a Fiumei úti nemzeti sírkertbe. Ekkor elkészült egy emlékműve, amelyet Sikedanc Albert készített, és egészen 1963-ig ott nyugodott, amikor is exhumálták, és 1964-ben a földi maradványait átszállították ebbe az épületbe. Tehát ő itt is nyugszik, ezt elmondhatjuk.
1: Akkor mesélj egy picit erről az épületről.
2: Az épületben először is már a belépéskor egy emléktáblának köszönhetően azt is tudjuk, hogy ezt az épületet a 18. század végén késő barokk stílusban emelték, ám az épület az 1810-es nagytabáni tűzvész idején súlyosan megsérült. Az épület földszintjén működött Semmelweis József, tehát Ignác édesapjának a Fehér Elefánt nevű vegyes kereskedése, egészen 1823-ig, amikor elköltöztek innen. Különben Semmelweis Ignác emléktábláját 1906-ban helyezték ide az épületre. Az épület természetesen, mint oly sok más épület a környéken, a II. Világháború súlyosan megsérült, és már az összedőlés fenyegette, amikor a 60-as években helyreállították, és végül itt nyitotta meg kapuit a múzeum.
1: Milyen a kiállítás?
2: Korábban nagyon sokféle múzeumról beszéltünk, voltak nagy szabású kiállítások, amelyekről beszéltünk, ez nem ezek közé tartozik, ez egy kifejezetten kicsi, családias hangulatú kiállítótér. Gyakorlatilag az épület eredeti funkciójához, illetve a Semmelweis Ignác szülőházának hangulatához igazították. Két kisebb teremmel indul a kiállítás, ebben az orvoslás történetét ismerhetjük meg az ókortól egészen a 17. század elejéig. Itt találunk például zsugorított emberfejet, vagy van itt egy készfejnek a makettje is, amelyen a rettegett pest is tüneteit szemléltették a kor orvosai. Aztán itt találjuk az Semmelweis emlékszobát is, amelyben az 1860-as éveket idéző bútorokat és berendezési tárgyakat helyezték el, de itt találjuk Semmelweis Ignác személyes tárgyait is, többek között a papírvágó kését, itt van a pénztárcája, vagy az irattartó táskája is. Ezeket az orvos leszármazottaitól kapta meg a múzeum. A szekrény polcain pedig az ő könyvtárának darabjait találunk, illetve fotókat is láthatunk, és videófelvételt az áthelyezésről, illetve az exhumálásáról 1963-ban.
1: Semmelweis Ignácra ugye, mint az anyák megmentőjére szoktunk gondolni, és a kézmosása az, ami eszünkbe jött róla, de a korabeli sajtó vagy írásos anyag hogyan emlékszik erre?
2: Valóban ez volt az ő szenzációs felfedezése, és itt a múzeumban találjuk az Orvosi Hetilap 1858. január 10-ei számában megjelent tanulmányát is a gyermekágyi láz kórtanáról, illetve az 1861. májusában kiadott utasítványa, amelyet a Pesti Magyar Királyi Egyetemi Szülészeti Kórodán tanuló és tanulónők részére adott ki, a gyermekágyi láz elhárítása végett. És ebben olvashatjuk azt, amiről ő rendelkezett tulajdonképpen, hogy idézem, oly orvosok, kik hullával vagy a fennemlített kóresetekkel foglalkoznak, a gyakorlati szülészetre fel nem vehetők. A gyakorlati szülészet tanulói és tanulónői köteleztetnek, minden vizsgálat előtt és után kezeiket a szülteremben kihelyezett klór olvadékban addig mosni, míg azok sikamlóssá nem válnak. Tehát itt fogalmazza meg azt, amit a filmben is látunk, az életéről készült filmben, hogy a klór volt az, ami aztán a baktériumoktól meg tudta hatékonyan tisztítani a hullaméreggel fertőzött kezeket, és így nem vitték át aztán a korbonc termekből a szülőtermekbe. És így válhatott Semmelweis Ignác az anyák megmentőjévé.
1: A múzeumban mit található még?
2: Van itt két jóval nagyobb terem is, amelyben a 17-től a 20. századig tartó időszakot ismerhetjük meg. Itt nagyon sok orvosi, gyógyszertári eszközt találunk, anatómiai modelleket, régi fogorvosi székeket, röntgenberendezést, kötszeres ládát, van itt egy lepálló berendezés is például, és aztán az első nagy teremből egy kisebb helyiség is nyílik, amelyben a Király utcai Szentlélek patika 1813-as berendezéseit csodálhatjuk meg, ezt Pollak Mihály tervezte, tehát egy ilyen kis időkapszula is a múzeum részeként.
1: Milyen ebben az épületben járni?
2: Tényleg érezhető a hely szelleme, hogy ez egy régi épület, a termeket a boltozat fedi, és az udvarra nyíró üvegablakokon keresztül pedig a ház ódon falai tárulnak fel benne, hogy már korábban is mondtuk, Semmelweis Ignác földi maradványaival. Tehát azt gondolom, hogy tényleg egy igazi időutazás, nagyon érdekes a kiállítás, mi tavaly voltunk ott a múzeumok éjszakáján, nagyon különleges program volt, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az anyák megmentője tényleg méltó körülmények között alussza örök álmát itt.
1: Látogassanak el ebbe a múzeumba is, köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Ez a Mesélő Budapest, és a mai napon a Magyar Egészségügy Napja, Semmelweis nap lesz az, amit körbejárunk, hiszen ez július 1-én van.
2: 1992 óta július 1-én a Magyar Egészségügy Napját ünnepeljük. Ez a nap ugyanis Semmelweis Ignácnak születésnapja. Aki 1818. július 1-én látta meg a napvilágot, Budán egy tabáni kereskedőházban. A szülőház az jelenleg is orvostörténeti múzeumként működik, ez a Várkert bazár mellett található épület. Itt született tehát, katolikus gimnáziumba járt, és először teológiát, illetve jogot kezdett el tanulni, de nagyon szívesen látogatta a medikusok anatómia előadásait is Bécsben, úgyhogy ennek hatására átiratkozott az orvosi karra, és tanulmányai mellett rendszeresen boncolt, és elvégezte a szülészmesteri tanfolyamot is. Diplomaszerzése után tanársegédként kezdett el dolgozni a bécsi szülészeti klinikán.
1: Semmelweis Ignác mit fogalmazott meg?
2: 1847-ben fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz, amelyben oly sok anya és gyermek meghalt, nem egy önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem egy olyan fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. A megfigyeléseit a boncolási gyakorlatokon résztvevő medikusokat és a boncolást nem végző bábanövendékeket oktató két szülészeti osztály közötti halandósági mutató eltérésére alapozta, és rámutatott arra, tehát látta azt, hogy igenis összefüggés van a között, ha valaki boncolás után vezet le egy szülést, vagy pedig csak a szülészeten dolgozik. Fertőtlenítés és megelőzés gyanánt a klórmeszes vízben való alapos kézmosás bevezetését írta elő. Eredményeit azonban egyetlen egy előadás alkalmával osztotta meg a nagy közönséggel, és 1858-ban publikált először magyarul a témában. Németül 3 évvel később, 1861-ben jelent meg, de ekkoriban még teljes értetlenséggel találkozott, és szinte senki nem fogadta el ezt a felvetését.
1: Hogy folytatódott az ő élettörténete?
2: Vannak fővárosi vonatkozásai is Semmelweis Ignácnak, hiszen 1851-től a Pesti Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként működött, 1855-től a Pesti Tudományegyetem szülészprofesszoraként dolgozott, oktatott, illetve az Újvilág utcai szülészeti klinikát is vezette. Itt már 1860-ban, 61-ben az ő vezetése alatt egyetlen gyermekágyi lázas haláleset sem fordult elő. Ne felejtsük el, hogy el kellett telnie még egy jó évtizednek ahhoz, hogy a mikrobiológia megjelenjen a kutatásokban, tehát sajnos az ok-okozati összefüggéseken kívül nem tudta mikrobiológiai érvekkel alátámasztani a feltevéseit, tehát éppen ezért nem dicsőséget, hanem inkább ellenségeket szerzett kollégái között, akik büszkék voltak a kezük kórházi szagára, és rendkívül sértőnek találták a feltételezést, hogy ők maguk okoznák a páciensek halálát.
1: Mikor halt meg Semmelweis Ignác?
2: Valószínűleg, hogy egy boncolás során szerzett kézsérülésnél kialakult fertőzés miatt kialakult egy elmezavar. Élete utolsó néhány évét ez meglehetősen beárnyékolta, és így 47 évesen, 1865-ben halt meg. Sajnos az utolsó 3 évben valóban meglehetősen furcsán viselkedett, ez minden valószínűség szerint ennek a fertőzésnek, illetve az ezzel kapcsolatban kialakult elmezavar miatt lehetett így.
1: Mi az ő hagyatéka? Mit hagyott ránk?
2: Eredményeit csak később, jóval később ismert el a tudományos világ. Kiderült, hogy az égvilágon mindenben igaza volt. Ezért nevezhetjük őt az anyák megmentőjének. Ahogy a beszélgetés elején említettem, egykori szülőházában működik jelenleg az Orvostörténeti Múzeum, ahol az orvostudomány és a gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetét ismerhetjük meg. Van egy állandó kiállítás, amely az ókortól a 20. század elejéig tartó fejlődést mutatja be. Úgyhogy július 1-én emlékezünk hálával az összes egészségügyi dolgozóra, orvosokra, nővérekre, ápolókra, és ha tehetjük, akkor gondoljunk Semmelweis Ignácra, vagy látogassunk el az Orvostörténeti Múzeumba.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébániára fogunk ellátogatni képzeletben, bár utána ezt mindenki megteheti személyesen is, nem képzeletben. Hol helyezkedik el ez pontosan? Aztán persze visszamegyünk időben is, ahonnan kezdődik a főplébániának a története.
2: Helyileg az Erzsébet híd Pesti hídfőjéhez kell mennünk, ott van a belvárosi plébánia templom, ezen a néven ismerik talán legtöbben ezt a templomot, de a hivatalos neve a belvárosi Nagy Boldogasszony főplébánia. Ez az a bizonyos kettős tornyú templom, amely ott van az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél. Templom első írásos említése 1048-ból származik, első András uralkodása alatt. Ez a templom az én egyik személyes kedvencem, el kell mondanom, ugyanis nincs még egy olyan templom a városnak, amely ennyi sok építészeti réteget hordoz. Ugyanis nem csak 1048-ig kell visszamennünk, hanem ha bemegyünk a templomba és lemegyünk az alaksorba, akkor római kori maradványokat találunk, ugyanis ott volt az Aquincumi ellenerődnek a maradványa. Hogyha a templom előtti téren körbenézünk, az utcaszint alatt nagyon szépen láthatók ennek a transzaquincumi rom együttesnek a maradványai, amelyek a II.-III. századra tehetők. Tehát itt 1700-1800 évre kell visszamennünk, ez a templomnak az alsó szintje. Aztán persze maga a templom István után épült, és ahogy mondtuk, a bélyegzőnek a töredék lenyomatából ismerjük az 1048-as évszámot. Az első itt álló templomot, ahogy mondtuk, Szent István építette, és a legenda szerint abban a templomban temették el 1046-ban Gellért püspököt. Ugye Gellértől is beszéltünk már, ő az, akit a róla elnevezett hegyről legurítottak a pogány lázadók, akik ugye nem akartak keresztény hitre áttérni, tehát itt temették el Gellértet is. Aztán később az ő testét átvitték ugyan Csanádra, viszont itt őrzik a mai napig az egyik csont erekéjét, ez ott van a főoltárba beépítve. Tehát megtekinthető. Ez az egyike a három legfontosabb erekje közül, amely itt található a templomban.
1: És akkor még el fogod mondani a másik kettőt
2: elbizony, is. Elbizony, mert hogy ugyanitt találjuk például Szent Lászlónak az egyik csonterekjét, illetve Árpádházi Szent Erzsébetnek. Mind a kettőjükről beszéltünk már. De az is érdekes, hogy 1235-től már ismerjük a templom plébánosainak a névsorát is. Tehát ez szerintem egészen hihetetlen, hogy a tatárjárás megelőző időkből van már ilyen névsorunk. Aztán persze a tatárjárás ezt a templomot sem kímélte, súlyos rombolások történtek itt, és aztán a megmaradt romok felhasználásával az 1300-as években Nagy Lajos, majd Zsigmond uralkodása alatt egy nagyon szép gótikus templom épült, és ebből az időszakból származik egy 2010-ben megtalált gyönyörű szép trónoló Szűz Mária freskó. Ez egészen friss felfedezés, én még emlékszem, mikor ez szenzáció volt, és a felújítás során találták meg ezt a nagyon szép freskót, illetve ez az egyetlen olyan templomunk, amelyben van látható jele annak, hogy a török kor alatt ezt a templomot dzsáminak használták. Ugyanis van benne egy imafülke, egy mihráb nevű törökkori imafülke. Ez a templom falában volt kialakítva, és ez a mai napig megtekinthető. Nincs még egy olyan templom Budán vagy Pesten, ahol van látható nyoma a törökkori mecseteknek, úgyhogy ez is nagyon érdekes.
1: Tehát itt a feltárások és a kutatás.
2: Egy olyan templom Budán vagy Pesten, ahol van látható nyoma a törökkori mecseteknek, úgyhogy ez is nagyon érdekes.
1: Tehát itt a feltárások és a kutatások régészeti fel.

0: 1908-ban készült el a fő oltárképe, amelyet Molnár C. Pál készített, és ugyanitt került sor 1948. augusztus 15-én egy nagyon híres beszédre, amelyet Vincenti József tartott a főoltárkép felavatása kapcsán. Erről majd, ha eljön ez a dátum, majd beszélünk részletesebben is. Tehát a római kortól egészen az 1940-es évekig szinte minden rétegét megtaláljuk a történelmünknek, egészen elképesztő. És azt is fontos elmondanunk, hogy a templom két tornya is látogatható. Tehát fel lehet menni a belvárosi templom tornyába, és egészen különleges szögből csodálhatjuk meg onnan a várost, úgyhogy mindenképpen föl is, le is érdemes menni a templomba.
1: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 1844. július 2-áig megyünk vissza az időben. Mi történt ekkor? Miért beszélgettünk erről a dátumról?
2: Ezen a napon mutatták be a Pesti Nemzeti Színházban a megzenésített himnuszt. Kölcsei Ferenc himnuszát ezúttal megzenésített változatban, aminek a szerzője, ugye tudjuk, hogy Erkel Ferenc volt, és amiről tudjuk, hogy Magyarország nemzeti himnuszává vált. Na de nagyon hosszú és rögös út vezetett oda, hogy ez a himnusz ilyen formában megszülessen.
1: Ismerjük meg akkor a történetét. Egy kis történelem és irodalom óra következik.
2: Bizony, bizony. A himnusz előtt tulajdonképpen Magyarországnak nem volt himnusza. Volt a Habsburg Birodalomnak himnusza, ugye ekkoriban Magyarország is része volt a Habsburg Birodalomnak.

0: 1797-ben a napóleoni háborúk idején megszületett egy himnusz, amelyet Joseph Haydn komponált. Ő egy angliai koncert körúton tapasztalta meg, hogy milyen lelkesítő hatással van az angolokra az, hogy van egy himnuszuk, egy brit himnusz, a God Save the King, és hazatérve egy hasonló érzelmek, hazafias érzelmek felkeltésére alkalmas darabot komponált, tehát így lett a Habsburgoknak egy himnusza. Ez a dal először 1797-ben csendült fel, első Ferenc császár születésnapján. Ennek a darabnak született magyar szövege is, és ez kezdetektől fogva a sok nemzetiségű Habsburg birodalom, aztán később az osztrák-magyar monarchia himnuszának számított. Ez csendült fel hivatalos eseményeken, de ez a dal Magyarországon igazából soha nem vált népszerűvé, hiszen tudjuk, hogy ez az egész külföldi nyomás Magyarországon, azért ezt nem viselték jól a magyarok. Tehát a 19. századig mondhatjuk, hogy a magyarságnak nem volt nemzeti himnusza.
1: Volt-e valami olyan vagy dal, ami nagyon fontos volt a magyaroknak?
0: A katolikus magyarok nemzeti imaként a Boldogasszony anyánk című, valószínűleg 18. század eleji egyházi népéneket énekelték, vagy az Hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű Szent István éneket énekelték, a reformátusok pedig a 90. zsoltárt, a Te benned bíztunk elejétől fogva című zsoltárt. Tehát ezeket énekelték himnusz gyanánt, ezek is egyfajta nemzeti imádság jelleggel működtek, és felekezeti hovatartozástól függetlenül nagyon népszerű volt a hatóságok által tiltott Rákóczi induló, amelyről tudjuk, hogy aztán Berlioz és Liszt Ferenc is készített átiratot, tehát ezek rendkívül népszerűek voltak. És akkor itt jön be a Kölcsey szál.
1: Így van, most jön akkor Kölcsey Ferenc.
0: Bizony, ugye 1815-ben Szatmárcsekére költözött az öccséhez, vidéki elszigeteltségben magányában formálta költészetét, és próbálkozott új műfajokkal. 1821-től elindult a hazafias szabadság ódák irányába, felhasználva a népköltészeti hatásokat is, és 1823. januárjában keletkezett a hazafias költészetének remek műve, a himnusz. Ennek a szövegét 1823. január 22-ére tisztázta le, ugye ezt ünnepeljük minden évben a Magyar Kultúra napjaként 1989 óta. Tehát megvan a himnuszunk, megvan a szöveg. Minden magyar ember tudja, ismeri a himnuszt, ez tényleg egy ima, egy fohász. A költő számot vett a nemzet múltjával, felidézi az ezer éves történelmünket, és egyfajta fájdalmas önbírálat is, mondhatjuk azt, hiszen a végén már az ivataros évszázadok után a költő egyfajta szánalomért könyörög Istenhez. Ez a mű 1829-ben jelent meg először Kisfarudi Károly Aurora című lapjában, és a megzenésítésére 1844-ben Kölcsey halála után 6 évvel hirdetett pályázatot Bartai András, a Pesti Nemzeti Színház igazgatója. Tehát most tartunk ott, 1844-ben. A pályadíj 20 arany volt, 13 pályamű érkezett be, és ezek közül Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere nyerte meg ezt a pályázatot, és ennek a bemutatására, ennek a Erkel Ferenc megzenésített művének a bemutatására került sor 1844. július 2-án a Nemzeti Színházban. A hivatalos állami ünnepségen aztán a 48-as forradalom alatt augusztus 20-án került sor a bemutatására.
1: Mekkora siker volt a zene? Hogy fogadták az emberek?
0: Nem aratott egyből osztatlan sikert. Érdekes, hogy hogy ír róla az akkoriban nagyon népszerű Honderű című lap. Ez a lap ugyan fenséges néphimnuszként dicséri, melyet idézek, Kölcseink és Erkelünk egyesült lantjaik teremtenének, de fanyalogva hozzá is teszi, idézem, a himnusz szelleméhez alkalmazott templomi zene a nép ajkán visszhangra nem fog találni. Ez a jövendőlés talán nem teljesedett be, hiszen 1844. augusztusában megszólalt a himnusz az első nyilvános népünnepélyen, ez az óbudai hajógyárban a Széchenyi nevű gőzös vízre bocsátásakor történt. Ez egy nagyon fontos momentum volt, hogy a himnuszt először megzenésített formában itt adták elő, és aztán pár nappal később a Pesti Polgári Őrhad zászló szentelésén is felhangzik már Erkel Ferenc megzenésített himnusza.
1: Kik azok, akik énekelték ezt, vagy kiknek lehetett? Volt ilyen megkülönböztetés?
0: Ezt a művet főleg színházak, színészek és az ifjak terjesztették, rendszeresen elénekelték különböző rendezvények alkalmával. Igazi jelentősége a szabadságharc utáni elnyomás éveiben mutatkozott meg. Ekkorra tényleg nemzeti ima lett, és mondhatjuk azt, hogy tényleg egyfajta hallgatólagos megegyezéssel a magyarok nemzeti imádságává vált, és hát ne felejtsük el, hogy hivatalosan az 1949-es alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi 31. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába.
1: És azóta is szerintem bármikor megszólal, mindenki egy picit libabőrös lesz.
0: Igen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a száraz, meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító gép miatt riasztották a magyar grippeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente, írta a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a Kékbolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat, és felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, hogy Áder János egy 720 négyzetméteres állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebészt, egyetemi docenst, arc- és álcsontsebészt. Szervusz, örülök, hogy eljöttél!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Olyan sokszor szembesülünk azzal a tükörben, hogy nem azt látjuk, amit szeretnénk. És az ember, ugye, és az ember elgondolkozik azon, hogy vajon mi változik, mert nem tudjuk ezt lépésről lépésre követni, hiszen folyamatosan látjuk magunkat. De vajon mégis hogyan változik az arc szerkezete az évek során?
2: Hát ugye az arc elégedetlenség az már tinédzserkorban megjelenik, tehát ugye ez nem kell nagyon messzire menni, de hát nyilván most arra célzó, hogy ugye azért az öregedéssel kapcsolatban milyen jelek vagy hogyan jelennek meg. Ugye hát ez az egész kérdés komplex, mert az egész arc struktúrája az több rétegből tevődik össze. Van egy csontos struktúra alap, ami ugye ad nekünk egy vázat arra, amire a látszövetek felülnek. Ugye sokan azt hiszik, hogy ez egy stabil, uniformizált alap, de ez egyáltalán nincs így. Ez egy nagyon egyedi, és az egyedin belül is aszimmetriákat tartalmazó alap. Ez azt jelenti, hogy mondjuk valakinek az egyik szemürege picit lejjebb van, a másik följebb, vagy orránál is már a porcok úgy állnak, hogy nem szimmetrikus, mondjuk ez viszonylag közismert, de a többi rész is ilyen aszimmetrikus. És ezek eléggé egyediek. És erre épülnek rá az izomzat, ami szintén, ugye hát aki tudja, hogy a két láb, két kar között izomerőben is különbség van, ugye az arcunkon is vannak különbségek, erre tevődik rá a zsírréteg és a bőrnek a struktúrái. Tehát az, hogy egy arc aszimmetrikus, az teljesen természetes. Szoktam mondani ezt a példát, amikor jönnek hozzám, hogy hát ugye meg tudjuk szüntetni a különbözőségeket az arcon, hogy teljesen szimmetrikus legyen. Hát mondom, akinek teljesen szimmetrikus, az egy robot, és azért nem szeretjük, és nem természetes nekünk a robotnak az arca, mert túl szimmetrikus. Hát nekünk az aszimmetria viszonyok megszüntetése nem célunk, mert az az emberi. Na, az öregedésre visszatérve, az öregedésnek a struktúrái ennek a három rétegnek, vagy legalább három rétegnek a szintjén történik. Tehát, hogy egyszerre változik meg a csontozat, egyszerre történik meg a izomzat, illetve főleg a zsírrétegben való változások, és a bőr struktúráiban lévő változások. És ezek összeadódnak. Tehát az egésznek az összes, úgy mondjuk, addikcionális, tehát összeadódó hatása adja az öregedést, és ez ráadásul még individuális, tehát egyénre szabott is. Ezért azt mondani, hogy ki, mikor és hogyan öregszik, hát ugye látjuk azt, hogy valaki, nem tudom én, 41-2 évesen nyugodtan letagad 15 évet, valaki meg hát nem. És persze mondjuk, hogy ezért meg azért, de ennek vannak genetikai faktorai, és természetesen vannak külső faktorok is. Ugye nem mindegy, hogy milyen külső körülmények között van, tudom, mennyi napfény éri, dohányzik, ugye nem mindegy a testsúlyoknak a változása sem. Most elég nagy divat, hogy ugye sokat fogynak, ami szerintem egyébként jó, de hogy ez az irány is megvan, ami szintén változtatja az arc struktúráit, és a csontozatnak a sorvadása, változása, ami ráadásul nem is szimmetrikus, hanem bizonyos részek jobban sorvadnak, bizonyos kevésbé, ahhoz hozzáteződik a zsírnak a szintén csökkenése, mennyiségi csökkenése, ráadásul annak egy picit meglógása is, tehát elkezd lefelé csúszni, és hozzájön a bőrnek a vékonyodása, a bőr struktúráiban történő apró változások, ugye, amiket mi ráncként, vagy ilyen szárazabb, vékonyabb bőrként élünk meg, és ezekkel mind külön-külön érdemes foglalkozni. Tehát akkor, amikor valaki egy dologgal kapcsolatban érzi azt, hogy na, nekem csak ez a problémám, egy bizonyos kor után az biztos nem elég. Tehát több mindennel is érdemes foglalkozni. Nyilván a fiataloknál ez nem így van, mert az egy egész más kérdés. Nyilván azokról beszélek, akik egy picit már hát előrébb haladtak az időben.
1: Örökké fiatalok vagyunk. De akkor végül is, amit mondtál, abból most én arra következtettem, hogy neked komplexen kell látni az arcot, amihez még mondjuk a nyak is oda tartozik, tehát egészében.
2: Hát ugye a legtöbb sebészi szakmában érdemes komplexen látni azt a,
1: nem árt.
2: Azt a szervet, amivel foglalkozunk, mert egyébként így félre tud vinni a gondolkodás vagy a cselekvési akarás. De hát ugye nekem a szakmámból adódóan, hogy én most már 20 pár éve arcokat, nyakakat operálok, és a plasztikai sebészet ennek egy oldalága volt, ahol ugye a rekonstrukciók, főleg tumorok utáni, meg balesetek utáni rekonstrukciók kapcsán merült fel ennek a vonala, és utána hát ebből jött az esztétika. Ezért ugye mi kényszeredettem, vagy hát alapvetően kellett a csontokkal, törések kapcsán, vagy tumorok kapcsán foglalkoznunk, nyakkal is, és ezért ez számomra szinte természetes, hogy mind a háromat egyszerre nézzük. És azt gondolom, hogy ez nem csak nekem így van, hanem ezek a modern trendek. Mert a modern trendek azt mondják, hogy ne egyféleképp fogjuk meg. Ugye ez volt a 80-as évek nagy hát rossz iránya, vagy tévedése, hogy azt gondolták, hogy az arc ugye azért lóg meg, mert a bőr meglóg, és majd ha azt felhúzogatjuk, akkor minden rendben lesz. De ugye aztán rájöttünk, hogy ez több struktúrát is érint, és az önmagában nem elég, és adta aztán azokat a természetellenes eredményeket, amiket hát nem szeretünk nézni a 80-as évekből, de hát ez már elmúlt, ennek a világa már nincs, most azért ez egész más.
1: És erről is szót ejtünk hamarosan. Jövünk vissza, vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arc- és álcsont sebész. Most ugye az ember az évek során sokszor különböző praktikákhoz folyamodik. Mikor érkezik el annak az ideje, hogy hát sebészkés kell, hogy érje az arcunkat, vagy jó, ha ez történik, hogy ez eredményes?
2: Igen, hát hogy kell-e, az mindig kérdés. Én ugye arra gondolnék, hogy azért ezekben lépcsők vannak. Hogy mikor érünk el oda, ez nagyon függ attól, hogy kinek mi az esztétikai igénye önmagával kapcsolatban. Én ezért én sosem mondom azt, hogy valakinek ezt kell csinálni, vagy valakinek nem, mert hogy az a jó, ha valaki jól érzi magát a bőrében. Most nyilván ennek vannak szélsőséges részei is, ugye, amikor látunk valakit, aki hát egyáltalán nem természetes, és nem úgy foglalkozik az arcával, ahogy mi gondolnánk, hogy érdemes lenne. És fordítva is, amikor úgy érezzük, hogy milyen jó, hogy ez ebben az egészben mégiscsak volt beavatkozás, hogy szépen, természetesen és mégis fiatalosan néz ki. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek a természetes és önazonos útját megtalálni az egy komplex és nagyon egyedi kérdés. Ugye van ennek egy preventív része, egy prevenciós része, amit érdemes már nem fiatalon, tehát nem idősebb korban elkezdeni. Ennek vannak olyan részei, amik ugye a ráncok megelőzését szolgálják, ami a bőrminőség megtartását. Ugye itt vannak rémisztő dolgok, amiket nem feltétlenül akarok idehozni, mert mindenki lefagy, hogyha mondunk egy botox kérdést, vagy a bőrnek a fiatalon tartását tartalmazó krémeket, vagy finom kis kezeléseket. De ezek az alapjai annak, hogy később, amikor már háromdimenziósan változik meg az arc struktúrája, és már tömegeket kell mozdítani azért, hogy a természetesség meg tudjon maradni, akkor egy jó alapstruktúrával tudjunk dolgozni. Ez szerintem egy mai modern nőnek egy jó alap. Ugye szoktam ilyen példákat mondani, hogy hogyan lehet ezt jól megfogni, hogy van például az őszülés kérdése is. Ugye egy nő elkezd őszülni, és nagy kérdés, hogy hát befesse, vagy mikor fesse be a haját. És akkor van, aki azt mondja, hogy hát ő nem fogja festeni, de hát van egy bizonyos mennyiségű hajszál, ami hát után látszódik, hogy valaki őszül. És akkor egy döntést kell hoznunk, hogy most megvárjuk, hogy megőszülünk, vagy pedig befestjük a hajunkat. Ha viszonylag korán festjük be a hajunkat, tehát olyankor, amikor még nem annyi az őszhajszál, akkor lehet, hogy észre se veszik, hogy most ez a változás megtörtént, és természetes az egész átmenet. Tehát, hogy az arc öregedése kapcsán is van egy olyan pont, amikor érdemes azt a fajta beavatkozást választani, ami akkor hatékony. De most ennek az időpontja, ha ez a kérdés, akkor ez nagyon nehéz megmondani, hogy mikor. Azért azt mondják így nagy átlagban, hogy ez az első beavatkozás 45 és 55 éves között az ideális. Mert hogy akkor még, ahogy a hajszálak kapcsán, akkor kezdünk el annyira, mondjuk így ennek a példáján őszülni, hogy még úgy lehet természetesen beavatkozni, hogy nem annyira feltűnő, de természetes, önazonos arcot adunk. És amikor a háromdimenzióban struktúráisan változik meg az arc, tehát meglóg, toka alakul ki, akkor egyéb technikák nem igazán tudnak jól működni.
1: Most említetted ezt az életkori besorolási nagyjából. Annak mi a realitása, hogy valaki mondjuk több alkalommal is elvégeztet magánél műtétet?
2: Hát ugye, amikor 10 évvel ezelőtt voltam Párizsban, és ott egy pár hónapot eltöltöttem így plasztikai sebész mellett, akkor láttam azt, hogy a 40-es évek második felében jönnek először, aztán az 50-es éveik végén, aztán még 10 évvel rá, tehát így 10-12 évente megcsinálják a nők, és hogy ez nekem akkor ugye nyilván valamilyen szinten újdonság is volt, de azóta látom, hogy ez egy viszonylag jó trend, hogy nem kell, hogy óriási változások legyenek az arcban, viszont valamit fönntartsunk, és valamit lassítsunk egyszerre. Tehát egy ilyen jó, természetes és harmonikus, finoman szabályozott öregedés zajlódjon, ahol nem drámai változásokon keresztül szeretnénk az arc finom és elegáns öregedését követni.
1: Hanem fokozatosan történik mindez, így a környezet számára is végülis nem olyan drámai az egész.
2: Hát igen, meg a páciens számára szerintem, mert azért minden ilyen beavatkozás azért ugye egy tükörbenézés során azért ugye nehéz a nagy változásokhoz időnként jól adaptálódni, még akkor is, hogyha ezek mindig pozitív irányú változások. Ugye ezt látjuk a szokták mondani túltolt plasztikák esetén, hogy igenis van egy olyan rész, hogy valaki mondja, hogy van, ami jobb lett, na akkor tegyünk még rá, és ezek nem jók, tehát az a jó, hogyha ezt pont jókor csináljuk, pont annyit csinálunk, és hogyha szükséges, majd később, akkor megint pont annyit, és pont úgy csinálunk. Tehát ennek egy jó ritmusa kell, hogy legyen.
1: Na, ezt megjegyezzük, a ritmust. Köszönöm szépen. Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arc-álcsont sebész, egyetemi docens.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arcállcsont sebész. Ugye korábban beszélgettünk arról, hogy vajon mikor érdemes a sebészkést alkalmazni, de milyen technikák vannak? Milyen sebészeti technikák?
2: Jó és rossz, úgy érted?
1: Mondjuk úgy is, igen, azon kívül.
2: Hát ugye ezek is fejlődnek az idővel, mert hogy voltak technikák, amivel elindult ez az egész arcesztétikai sebészet, és azok a technikák azért nagyrészt kivonódtak a forgalomból, és ma ugye egy egész más technikák populárisak. Ugye alapvetően az a kérdés mindig, hogy mik a célok. És a célok azok az én megítélésem, és azt gondolom, hogy nem csak az én megítélésem alapján, hogy azok a struktúrák, amik elvándoroltak, mert meglógott az a terület, nem csak a bőrről beszélek, hanem mondjuk a zsírról, vagy az izomzatnak a megnyúlásáról, az visszakerüljön oda, ahol eredetileg volt. Na most abban az esetben, hogyha csak egy-egy régióhoz nyúlunk hozzá, tehát hozzányúlunk csak mondjuk a bőrhöz, de hagyjuk a zsírt vagy az izmokat úgy, ahogy voltak, ugye az érezhető, hogy nem fogja adni majd azt az eredményt, amire szüksége lenne. Ezért azt gondolom, hogy nyilván egyénre szabottam, mert nyilván vannak olyanok, akinek jobban meglógott, van akinek kevésbé, de hogy én mindig azt mondom, hogy a mélyebb struktúrákhoz kicsit, vagy sokkal nagyobban, jobban, de hozzá kell és érdemes nyúlni. Tehát én azt a fajta dolgot, ahol csak bőrkimetszés történik, és úgy történik meg az arcnak a visszaállítási kísérlete, azt én nem látom igazán, és ugye nem csak én igazán jónak, mert hogy az izomzat, meg a zsírnak a korábbi helyén lévő súlya, az ugyanúgy bele fog ülni ebbe a bőrbe, és ott ki fogja nyújtani azt a részt, ahol eddig volt, hisz a bőr nyúlékony, és az eredmény nem lesz olyan tartós. Ha vissza tudjuk ezeket rakni, ott tudjuk ezeket rögzíteni, akkor nyilvánvalóan ennek a tartósága azért jelentősen hosszabb lesz, és azt látom, hogy az eredmény is szebb tud lenni, illetve hát a páciensnek az elégedettsége is jobb.
1: Ez ugye egy jóval nehezebb, vagy kockázatosabb műtét?
2: Igen, jó a megérzés, igen. Hát nyilván minél mélyebbre megy az ember az a struktúráiban, annál több mindennel találkozik. Ugye ott vannak erek, izmok, de a legfontosabb ugye az idegek kérdése. Vannak olyan idegek, amik arra futnak és mozgatják az arcot, nyilván, hogyha az bántódik, és valami rész nem mozog, az ugye nem olyan jó. De hát ezek a technikák azért nagy részt ki vannak találva, hogy hogyan kell. Nyilván minél mélyebbre megy az ember, nyilván annál nagyobb gyakorlatra van szükség, mert hát ezek nem mindig ugyanott vannak, ott is nagyon nagy különbségek vannak az emberek között, és hát ott a sebésznek nyilván nagyobb a figyelem, elvárás magával szemben, hogy hát oda kell figyelni, és hát ugye a szövődményeknek az esetleges előfordulásának a rizikója is nagyobb, de hát ugye azt vállaljuk, hogy szeretnénk a legtartósabb, legtermészetesebb és legönazonosabb arcot adni, ezért jön hozzánk a páciens, mi azért tanulunk, hogy ezt meg tudjuk adni neki, és ezért azt gondolom, hogy ha az a technika kell, akkor az a technika kell. Hál' Istennek azt látjuk, ugye az én praxisomban is már hosszabb évek után azt látjuk, hogy ezek működnek, és igazi szövődmények nélkül jól tudják visszaadni a kívánt és elvárt eredményeket.
1: Amikor azt mondod, hogy a legtartósabbat szeretnéd, és szeretné a páciens is, akkor hogy nagyjából hány évre gondolsz?
2: Örök élet, de nem, sajnos nem. Az van, hogy az arcnak az öregedése nem változik meg azáltal, hogy arrébb rakjuk, visszarakjuk a dolgokat. Ugyanúgy fog a bőr öregedni, a zsír ugyanúgy elkezd megcsúszni, hát semmi sem változik. Sőt, ugye azt ismerjük, hogy a 30-tól 40 éves korunkig, vagy a 40-től 50 éves korunkig, 50-től 60 éves korunkig más dinamizmussal öregedünk, tehát nem ugyanaz az egésznek a dinamikája. Hogyha későbbi időpontban történik a műtét, akkor ugyanúgy néz ki, mintha fiatalabbak lennénk, de a bőrnek, a kötőszövetnek a minősége, állapota az már ahhoz az életkorhoz kötött, tehát hogy onnan indul el az öregedésnek a vonala. Tehát hogy nem azt mondjuk, hogy ez örökké így marad, nem, onnan elindul az öregedés, csak nem mindegy, hogy hova raktuk vissza, honnan megy ez. Ezért is említettem egy korábbi epizódban a beszélgetésünkben, hogy ezeket néhány helyen ismétlik, pont azért, mert erre szükségesek lehetnek.
1: Jó, tehát akkor nincs ilyen örök életre szóló, nem tudom, varázsital például, ugye? Sebész kis van. Az igen.
2: Igen, ez van.
1: Jövünk vissza dr. Vaszilko Mihállyal. Nem tudom, varázsital például, ugye? Sebész kis van. Az igen.
2: Igen, ez van.
1: Jövünk vissza dr. Vaszilko Mihállyal.

0: Klinikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens. Amikor te találkozol valakivel, akkor többnyire az ő elvárásaival is találkozol, ugye? Tehát, hogy mi a tapasztalatod arról, hogy mit szeretnének a hozzád érkezők valakire hasonlítani, vagy a régi önmagukat keresgélik? Szóval, hogy milyen szempontok vannak e tekintetben?
1: Biztos, hogy vannak divattrendek. Ugye erre van is kutatás, hogy melyik évtizedben igazából mik azok a trendek, amik futnak, hogy hogyan néz ki az arcideál, és akkor vannak, akik tényleg erre ráülnek. Én ezt kevésbé, nem áll annyira közel hozzám. Én hozzám az áll közel, hogy bejön valaki, látjuk, hogy ő neki milyen volt eredetileg az arca, és azt szeretnénk, hogyha ahhoz hasonló, tehát önazonos és természetes arcot adnánk vissza. Tehát nagyon sokféle sebész, sokféle gondolkodás van. Nekem ez az, ami hozzám közel áll, ezért én engem valószínűleg ilyen páciensek is választanak, úgyhogy nekem annyira olyan nincs, hogy behoz egy ilyet, hogy Jennifer Lopez szeretnék lenni, és nem tudom, közben egész másképp néz ki, mert ha igen, akkor én mosolygok egyet, és mondom, hogy hát sajnos akkor rossz helyen tetszik kopogtatni. Tehát, hogy ez így igaz. Azért az egésznek mégiscsak az a kérdésköre, hogy ugye azt mondjuk, hogy milyen elvárások vannak. Ugye vannak bizonyos elvárások, csak a páciensek részéről mindig kell egy ilyen beszélgetés, többszörös beszélgetés, mert az arcot egészében érdemes nézni. Tehát amikor eljönnek és elkezdik otthon azt csinálni, hogy húzogatják az arcukat föl, ugye akkor eljön az ideje annak, hogy valószínűleg van beavatkozásra szükség van, de hogy önmagában ez nem mindenre ad választ, mert az arc egészében harmonikusan érdemes nézni, a homloktól a nyak aljáig. És hogyha egy-egy részt elkezdünk felújítani, akkor a többi rész kiugrik. Tehát az, amikor még úgy nézett ki az egész, hogy nem feltétlen látszódik bizonyos részen, hogy nem tudom, itt a szemhéj egy picit már lóg, vagy nem tudom, a homlokon van egy-két apróság, ami nem úgy szemöldök, nem úgy áll. Az, amikor egy arc alsó részt vagy nyakat felújítunk, és az feszes lesz, na akkor az nagyon látszódik. Ezért én inkább arra gondolnék, és ugye ez szintén nem az én trendem, hanem ez szintén nyugati trendek, hogy az egész arcban kell és nyakban gondolkodni, annak a harmóniáját visszaállítani, és az sokszor nem egy beavatkozás, hanem sokszor több apró, vagy egy nagyobb és több apró beavatkozásnak az együttese, amit én általában egy alkalommal végzek el, és így adunk ki egy természetes, önazonos arcot, ahol az apró változások mind ugyanazt a célt szolgálják, és nincsen nagy különbség az arc részei között.
0: Mit értesz természetesség alatt?
1: Hát ez jó, ez egy nagyon. Hát ugye a természetességbe ugye beszéltük az előbb a szimmetria viszonyokat, az nagyon fontos. Ugye mindenkinek van egy alapart struktúrája, hogy körülbelül hogy néz ki, vannak ugye a hosszúkás fejűek, vannak akiknek picit kerekebb az arca, vannak akinek az orra egy kicsit harsányabb, van akinek az álcsúcsa kicsit erősebb, vagy épp ellenkezőleg. Ugye ezek anatómiai adottságok, amikkel vagyunk. Na most nyilván van, ami lehet változtatni, vagy érdemes, és van, ami alap, és nem kell, hogy van, akinek milyen hosszú a nyaka. És hogy ezek az alapadottságok adnak nekünk egy arcot, amivel fiatalok voltunk. És én azt hiszem, hogy ezen óriásian változtatni nem érdemes, hanem valahogy azt a fiatalkorit. Természetesen vannak ilyen igények, hogy valaki eljön hozzám, ugye nem tudom, sok súlyfölösleg után, vagy elvesztette azt a súlyfölösleget, vagy még van, de nem tud megszabadulni a tokától, nyilván akkor azt el kell venni, azon változtatni kell, tehát nem azt mondom, hogy ennek nincsenek természetes határai, hanem inkább csak arra gondolok, hogy valahogy ez legyen a kiinduló pont, és ebből gondolkodjunk, és errefelé menjen az irányultság a beavatkozásoknak, és akkor azt hiszem, hogy egy olyan páciens fog velünk szembe jönni, én csak azt mondjuk, hogy jaj, de jól néz ki. Milyen jól néz ki tényleg, olyan, mintha kipihent volna, fiatalos lenne, mi történt veled, de nem azt, hogy hú, neked facelifted volt, hanem hogy egy jó és természetes önazonos arc jön vissza, és azt hiszem, hogy valami ilyesmit jelenthet nálam a természetesség.
0: Most felmerült bennem, hogyha az ember előveszi a, nem tudom, 20 évvel ezelőtti képét, vagy 15, és elviszi hozzád, akkor te nagyjából már, ugye látod azt az embert, hogy ő milyen volt?
1: Volt ilyen, hát csak ugye amikor elhozta, hogy így szeretne lenni, amit csináltak 28 évesen, eljött hozzám 61 pár évesen, hogy így szeretne kinézni, akkor ugye mondom, igen, ezt értem, de hogy ugye itt is említettük már, ugye elég sok minden változott addig a csontstruktúrában, stb. És megkérdeztem, hogy hány kiló tetszett lenni akkor, és most hány kiló tetszik lenni. De finomabban nyilván ennél, de hogy azért a dolgok nem ilyen egyszerűek. Tehát ugye abból, amink van, abból kell dolgoznunk. Tehát az irányok nyilván lehetnek érdekesek, de azt nem lehet függetleníteni valakitől, hogy valaki 48 kiló volt akkor, most pedig éppen az a hölgy volt 80. Tehát, hogy azt nem lehet kivenni a képletből, mert annak ott hatása van az arcon.
0: Jó, hát akkor azért valamelyest mégiscsak a realitás talaján kell maradni.
1: Igen, az biztos.
0: Jövünk vissza dr. Vasilko Mihállyal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén, több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arc-állcsont sebész. Ugye azzal, hogy öregszünk, úgy nagyjából tisztában vagyunk. Ez még akkor is így van, ha meglepődünk azon, amit a tükörben látunk. De vannak olyan események, olyan élethelyzetek, körülmények, amelyek váratlanul érnek minket. Hát ilyen lehet például egy baleset, melynek következtében akár megsérülhet az arcunk, vagy hát mondjuk egy tumor.
2: Igen, hát sajnos ezek valódi tényállások, tehát sajnos ilyen van. Érdekes, hogy ezekben is van változás. Ugye, mint régebben, 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt az autóbalesetek voltak, akik sokat agysérülés kapcsán ugye megjelentek, aztán olyan jól fejlettek lettek a biztonságok, a légzsákok, meg a biztonsági öv használata, hogy ez visszaszorult, aztán kerékpárbalesetek, és most nagyon sok rollerbaleset van, elektromos rollerbaleset van, ahol tényleg elég csúnyán megsérülnek az arcok. Ugye itt az a fontos, hogy nem csak a lágyrész struktúrák sérülnek, de ugye látjuk, hogy vérzik valami, ugye megijedünk, hogy jaj, vérzik, de nem igazán ez csak a lényeges, hanem, hogy alatta a csontok is sérülnek. Ezek nem csak azt jelentik, hogy mondjuk eltörik, hanem is mozdul. És ugye ezeknek a helyreállítása az sokszor nem csak az esztétikai szempontból fontos, hanem funkcionális, mert mondjuk egy alsó állcsontnak a törése, az befolyásolja a fogak állását, ugye nem tudjuk összecsukni, nem tudjuk úgy nyitni, tehát ezeknek funkcionális kérdése is van, vagy a szemüreg alapjának a töréseinél is, ugye a szemnek az állása, pozíciója, a szemnek a mozgását, és aztán a látást is befolyásolja. Tehát ugye ezek olyan kérdések. A kérdés, hogy ezeket hogy tudjuk jól megcsinálni. Ezekre kifejlesztettek olyan technikákat, hogy már maga a sebészi beavatkozás során olyan rejtett helyeken igyekszünk vinni a feltárást, hogy utána a hegek ne adjanak semmilyen tartós nyomot. És ez egy nehéz dolog, mert néha egészen pici helyekről agútba mélyen kell operálni, vagy csontokat visszailleszteni, és aztán ott rögzíteni. De hát ugye ez a szakmának a szépsége is egyben, hogy hát ugye még egy ami alkaltörésnél kevésbé kell odafigyelni, hogy az a heg hogy fut, vagy nem tudom, egy lábszártörésnél, ott inkább a magára a funkcionalitásra figyelnek. Itt nekünk nem elég a funkcionalitás, nálunk az is fontos, miután az arc egy nem eltakarható és nagyon fontos terület, hogy azok a hegek hol futnak, hogy látszanak, nem látszanak, hogy néz ki a páciens. És ugye hát a másik, amit említettél, ugye a tumorok kérdése, hát ott ugye vannak a arcon, bőrön megjelenő tumorok, amiben hát sajnos ugye elég sok van, és talán azt lehet mondani, hogy nő is a számuk, mert hogy ugye a UV-sugárzás, meg a nem elég tudatos napfényvédelemnek a kettőse ezt sajnos fokozza, de hát nem csak ott, hanem a mélyebb struktúrákban is ki tudnak alakulni tumorok, tehát a szájüregben, nyakon, sőt a csontokban is. Ezeknek az észrevétele mindig egy picit nehezebb, de sajnos azt lehet mondani, vagy nem, azt kell mondanunk, hogy Magyarországban ezekben világszinten is elég komoly előkelő, rossz értelemben előkelő szereppel jár, mert hogy nagyon sok nálunk a lakosság arányos ilyen páciens, és ennek következtében ez egy kihívás az ő ellátásuk, hisz nyelvben előforduló daganatnál nem elég, vagy az arcon előforduló a bőrt és a csontozatot is magába foglaló daganatnál, hogy egyszerűen csak kivesszük, hanem azt úgy is helyre kell állítani, hogy ne csak funkcionálisan legyen jó, hanem esztétikailag is megfeleljen. És ugye hát ott nem olyan könnyű szöveteket ide-oda rakni, sokszor más helyről, a test egyéb tájaikról kell oda vinnünk szöveteket, és ezek hát egyrészt hosszú, bonyolult műtétek, másrészt pedig hát egy komoly összetett munkát és csapatmunkát igényelnek, amik hát egy pár intézetben azért az országban természetesen hál' Istennek megtalálhatóak ezek a csapatok, de azért ez egy komoly kihívást jelent a sebészek számára.
1: Amikor azt mondod, hogy más testrészből kell adott esetben pótolni, akkor úgy körülbelül mire gondolsz?
2: Hát ugye attól függ, milyen struktúrát szeretnénk pótolni, tehát van olyan például, hogy csontot kell pótolni. Akkor az a célszerű, hogyha egy nagyobb darab hiányzik, hogy egy olyan csontot veszünk, aminek van saját ere, azt oda tesszük, és akkor az eret bekötjük a nyaki erekbe, tehát élni fog. Most ennek vannak részei, lábszárcsontnak van egy része, amit így, vagy egy nagyobb része, amit így el lehet távolítani, vagy a csípőnek egy része, vannak ritkábban használt egyéb csontok is, de ezek azért jók, mert hogy ezek igazán nem hiányoznak utána ott, tehát nem befolyásolják a funkciót, viszont nagyon jó funkcionális és esztétikai eredményt is tudnak adni a páciensnél. Nyilván ez kell azért sok minden, hogy az erek olyan állapotban legyenek, a páciens általános állapota úgy legyen, meg stb. Ezeket 3D tervezni lehet, sőt kell is ma már, meg úgy szoktuk csinálni, tehát ez egy megelőző, nagyobb előkészítő munkákat is igénylő rész, de rendelkezésre áll, és hogy ezek jók, hogy TB alapon is elérhető beavatkozások. Ami a fontos, az az, hogy észleljük időben ezeknek az elváltozását. Ugye a balesetek azért viszonylag egyértelműen láthatók, bár ott is látunk olyanokat, hogy valakik egy-két héttel utána jönnek meg, ezt sosem nagyon lehet érteni, hogy ez hogy fordulhat elő, de hát a tumoroknál előfordulhat, hogy a páciens nem jelentkezik időben, nem veszi észre, és ezeknek a korai észlelése ugye nem mindegy, hogy mekkora az egész rekonstrukciós lehetőségek tárházában, ugye minél kisebb, annál könnyebb a rekonstrukció, beszűkíti a lehetőségeinket, hogyha nagyon nagy elváltozással jelentkezik egy páciens először.
1: De az viszont pozitív, hogy azért nagyon sok mindent meg tudtok oldani. Tehát azért a tudomány is fejlődik.
2: Hát, igyekszünk. Az orvoslás ilyesmi, hogy igyekszik, és azt hiszük, igen, hogy most már tényleg nagyon jó lehetőségek vannak. Nagyon fontos, hogy a páciensnek a kooperációja is ebben. Ugye ez nem lehet kihagyni, hogy ez nem egy tárgy, hanem ez egy közös munka a pácienssel együtt. Ugye sokat beszéltünk itt az esztétika kapcsán is, hogy ugye ki hogyan áll hozzá, itt is van egy együttműködés. Ez egy fontos része ennek, de a lehetőségek, a társadalombiztosító, illetve egyes kórházak itt a Budapesten is, illetve hát más nagyvárosokban is ezt a lehetőséget megadják.
1: Köszönöm szépen. Dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszékó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens. Ugye mi most jellemzően nőkről beszélgettünk, pedig hát azért ott vannak még a férfiak is, és nem tudom, hogy mennyiben jelentenek másféle kihívást egy plasztikai sebész számára.
2: Igen, a férfiak kérdése más. Ugye a nőkre lehet ezt a szót mondani, hogy alapvetően fontosabb nekik a kinézet, az, hogy hogyan talán érzékenyebbek is erre, jobban is odafigyelnek erre a legtöbb esetben. Persze nem lehet így általánosítani, de hogy ez egy általánosítás, de azért ez azt gondolom, hogy így általánosabban megállja a helyét. De ez nem jelenti azt, hogy a férfiak ne lennének ilyen igényeik, hogy az arcesztétikában megjelenjenek. Ez egész a preventív beavatkozásoktól, egészen a sebészi beavatkozásig ez így van. És nyugaton ez egy szinte természetes hozadéka, egyfajta a lehetőségekkel és az igénnyel rendelkező páciensek ellátásának, és ez egy picit más kihívásokat jelent, de ilyen gyakorlati szempontok miatt, nem tudom, a férfiak például szakállassak.
1: Na most, hogy mondod, hogy tényleg, igen.
2: Igen, hát legalábbis nőszőr az arcukon, ha nem vágják le. És hogy ezt a amikor mondjuk bőrt viszünk jobbra-balra, ide-oda, akkor azokat a területeket is meg tudjuk mozdítani, ahol ugye szőrtűszők nőnek. Na most, hogyha sok műtétnél ugye rejtetten igyekszünk elvinni a hegeket, itt tudom én egy arcplasztik, egy facelift során egész a fülben belül megy egy meccésvonal és egy hegvonal, ami ugye rejtett, de ha egy férfiaknál ugyanígy csináljuk, akkor egyszerűen fogjuk, és ezt a szőrökkel teli lévő részt rátesszük a fülük első részére, ami elég fura lesz, hogy ott borotválkozniuk kell. Tehát, hogy egyszerűen kell bizonyos másképpen gondolkodni. Van ez, amit a fül előtt van, barkónak szokták mondani, ugye az is egy férfias jellemvonás, annak is érdemes ott maradnia. Tehát, hogy vannak részek, amikben más egy férfi, mint egy nő, de alapvetően egyébként ugyanazok az anatómiai változások jellemzőek a férfiakra is, mint a nőkre, ugyanúgy az öregedésnek a mechanizmusaiban alapvetően hasonlóan történnek. Az, hogy mikor jelenik meg valakiben a változás igénye, vagy inkább azt mondom, hogy a konzerválásnak az igénye, az arckonzerválásnak az igénye, talán inkább ez a jobb megfogalmazás, az ugye nagyon egyéni, meg divatszerű is. Tehát ma még azt gondolom, hogy még a nők terén is megjelenik az, hogy ez egy hiúság, ezzel foglalkozni, ez egy kivagyiság, hát a férfiak terén meg aztán abszolút. De én azt gondolom, hogy mégiscsak van ennek tere. Nekem is vannak férfi pácienseim, és ezeket nagyon szépen és esztétikusan meg lehet csinálni, és kihatással van az életminőségre, az ember általános érzetére, hogy hogyan érzi magát, ugye ez kihat utána a sikerességére is. Én azt gondolom, hogy ennek van tere, csak ugyanúgy, ahogy a korábbi beszélgetésünk során mondtam, a természetesség és az önazonosság egy nagyon fontos alapvetés, amire érdemes odafigyelni.
1: A férfiak arc szerkezete, vagy csont szerkezete, nem is tudom, azért egy kicsit más, mint a nőké, nem?
2: Ez igaz. Aha. De nem is akarjuk. Persze vannak olyanok, amikor akarjuk feminizálni, tehát nőiesíteni, de ugye az egy speciális csoport, akinek ez az igénye, de alapvetően nem akarjuk a férfiakat mássá tenni, hanem abból, ami van, abból én kiindulva egy önazonos férfias arcot adni, ami hát jellemző arra a páciensre, aki oda jött.
1: Aha. Mennyire kell neked pszichológusnak lenni? Tehát mondjuk egy férfinél, aki egy kicsit húzódozva úgy akarja, és a dolgot nem is akarja, szégyeli is, nem is, talán még jobban, mint a nők. Tehát, hogy hogyan tudsz te ehhez viszonyulni?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye erről vagy hosszan beszélünk, vagy nagyon, nagyon nehéz. Ugye azt gondolom, hogy pszichológusnak lenni, ugye én nem vagyok pszichológus, úgyhogy nem tudok, de azt, hogy foglalkozni az embereknek a hozzáállásával, az érzelmi viszonyaival ez az egészhez, ez nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is nagyon fontos. A férfiak valamivel gyakorlatiassabbak. Ugye ők, akik már eljönnek hozzám, azok már általában ezeket a dolgokat megvívták magukkal, nagyon utána néztek ennek az egésznek, tehát sokszor gyakorlatiasabbak. A nőknél többször vannak lelki vívódások ezzel a kapcsolatban, de ez nagyon egyénfüggő. Én azt szeretem, hogyha minél több információ van, ezért is örülök, hogy itt tudok lenni, mert ez is egy ismeretterjesztő lehetőség, hogy minél több információ jut el ahhoz, aki ebbe gondolkodik, és utána ezt helyre tudja tenni. Nincsenek irreális elvárásai azzal kapcsolatban, amit tud adni a sebészet, és a realitás terején marad annak tekintetében is, hogy ez mivel jár, tehát hogy mik azok a esetleges kellemetlenségek, ami ezzel jár, és hogy mi mit ér meg, stb. Mert ezzel lehet igazán döntési helyzetre eljutni.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arc-álcsontsebész, egyetemi docens. Hogyan tud valaki felkészülni az arcplasztikai műtétek utáni időszakra? Ugye most szándékosan nem a műtétet mondtam, hiszen az az orvos területe, akkor ő dolgozik, de mit tehetünk mi önmagunkért azért, hogy majd a műtét utáni időszak viszonylag harmonikusan teljen?
2: Igen, ez egy általános kérdés, ugye, akikkel ezt foglalkoztat, ugye ez az egyik rémisztő képük, hogy új, mi lesz velem akkor. Szoktam olyat csinálni, most már tényleg elég számos videót összeszedtem, pácienseknek, akiknek a utó élete 6. napon, 12. napon, 2 hetesen, 4 hetesen, ők elmondják, hogy ők mit élnek meg. Mert ugye én mondom, az kevésbé átítő vagy hiteles a pácienseknek, és akkor ezt, akik érdeklődnek, azoknak megmutatom, hogy ők hozzájárultak ehhez, hogy ezeket így megmutassuk. És az az általános beszámoló, hogy ezeknek a facelift vagy arcplasztikai beavatkozásoknak jellemzően nem fáj, vagy legalábbis az első 1-2 nap szednek fájdalomcsapítót maximum, van, aki csak az első nap, általában az a jellemző, hogy jellemzően nem fáj. Ugye ez egy egész meglepő dolog, hát én ugye hozzászoktam, mert hogy ezt látom már hosszú ideje, de általában ezt szokott az egyik lenni, hogy úristen, az biztos nagyon fáj, de nem fáj igazán, amit éreznek az általában a feszítés. Ugye a második, harmadik napon lesz az ödéma, a posztoperatív ödéma a legnagyobb, ugye attól egy picit megduzzadnak területek, megjelennek a véraláfutások, amik az arcon jellemzőek, ugye ezek a pici bevérzések, kisebb-nagyobb bevérzések, ez is eléggé egyénfüggő. Ezek jellemzők, és ezeket általában a páciensekkel előre végig beszéljük, és ezért ezek nem szoktak nagyon megterhelők lennek. Szoktunk egy ilyen kompressziós kötést, egy ilyen fejkendőszerűt a páciensnek javasolni, sőt inkább előírni a műtét utáni időszaknak 2 hetére legalább. Ezeket általában ők nagyon jól viselik, sőt néhányan azt mondják, hogy még kellemes is. Tehát nem szokott annyira drámai lenni, de ugye nem mindegy, hogy miről beszélünk. Ugye említettem azt a részt, hogy szeretünk az arc egészében és a harmóniájába gondolkodni, ezért sokszor kötjük össze mondjuk a faceliftet egy nyaknak a felújításával is, mondjuk egy tokaplasztikával, egy arcközépemeléssel, egy felső személy plasztikával, esetleg egy szemöldök emeléssel, stb. És ugye ezeknek is picit más a gyógyulási ideje, más az egésznek a dinamikája, van, amelyik jobban gyorsabban gyógyul, van, amelyik ugyan gyorsan meggyógyul, de például a szem alatti rész, a arcközépemelés után a ottani ödémáknak a viszony egy picit lassabban megy vissza. Tehát az egyéni különbségek mellett ezeknek a területeknek is van különbsége. De azokkal, akikkel ebbe a közösen belevágjuk a fejszínket a feladatba, azokkal ezeket végigbeszélgetjük, úgyhogy ezekkel nem szokott meglepetés lenni. De azért azt lehet mondani, hogy nagyjából egy 2 hét idő alatt szociábilissá szoktak válni a pácienseink, tehát akkor kiszedjük a varratokat is, és le tud húzódni úgy döntően az ödémáknak, tehát az arc duzzanatnak, általában egy hét alatt a bevérzéseknek, meg az alatt a 2 hét alatt a döntő része, hogy egy szociábilis lét lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sokkal félelmetesebb, mint ami a gyakorlat mutatja, mert nem ez az igazi félelmetes. Ugye sok kérdés még fölmerül a hegekkel kapcsolatban, hogy a hegek kapcsán mi az, ami hát ugye igyekszünk, erről már beszéltünk, hogy rejtett helyeken vinni, meg így úgy, ugye ott van egy, nyilván ennek egy dinamikája, hogy a hegek hogyan tudnak gyógyulni. Ott a hegek gyógyulása kapcsán is annak is van, hogy mikor egy ilyen kis rózsaszín, piros vonal, meddig lesz az úgy. Aztán ott is lehetnek dolgok, amik nem pont úgy gyógyulnak, ahogy főleg a fül mögötti részen néha látjuk, hogy picit kiszélesedik a heg, de ennek is megvannak a lehetőségei, hogyan lehet ezeket korrigálgatni. Tehát, hogy igazi drámai események nincsenek, úgyhogy nagyon nagy szeretettel mutogatom ezeket a videókat, mert büszkén, hogy a páciensek általában elégedetten és pozitív élményekkel hagyják el ezt a 2 hetes időszakot.
1: És mikor lehet visszatérni teljesen a korábbi élethez? Tehát ha valaki sportolt például, akkor ezt mikor kezdheti el?
2: Igen, a korábbi élet az egy elég tág fogalom, hogy ez pontosan mit jelent, ugye ami egy színésznőnél mást jelent esetleg a korábbi élet, mint nem tudom, egy titkárnőnél. De a lényeg az, hogy vannak olyan az arcot ért inzultusok, akár kozmetikai kezelések, akár mondjuk erős napfény, amitől nyilván még védeni kell az arcot is, mert ugyanúgy néz ki, hogy rendben van, de a hegek még nem elég erősek, még a napfény hatása a hegekre negatívan tudhatni, mert be tudnak barnulni tőle, nagyon fontos ilyenkor a védelme, a napfényvédelme ezeknek a hegeknek, tehát hogy ezekkel kell foglalkozni, tehát amikor már úgy néz ki, hogy minden rendben van, akkor is vannak még feladatok, amikkel foglalkozni kell, és ezek nyilván befolyásolhatják a döntést, mert nem érdemes egy aszpasztikát egy hosszú nyaralás előtt megcsináltatni.
1: Na például.
2: Ezzel nyöszörög az ember utána, hogy védje a naptól magát.
1: Na, tehát akkor meg kell találni a megfelelő optimális időpontot, amikor van idő regenerálódni. Köszönöm szépen. Igen. Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens. Jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Vaszilkó Mihály, plasztikai sebész, egyetemi docens, arcálcsont sebész. Mi az, amit az életünk során megtehetünk önmagunkért, a bőrünk és az arcunk szépségéért, egészségéért? Hát kérlek szépen, mesélj, foglald össze.
2: Hány óránk van erre a kérdésre?
1: Ó, itt ülünk holnapig, 24 mondjuk.
2: Igen, mert azért ez egy nagyon hosszú téma, ugye erről több szakág is gondolkodik. Én inkább arra gondolnék, hogy ezt úgy fognám meg, hogy vannak prevenciós beavatkozások, amik nagyon fontosak, tehát hogy ne várjuk meg azt, hogy valami drámaian átalakul. Ugye szoktam ezt a példát mondani a fogorvoslás kapcsán, hogy ugye volt időszak 60-as, 70-es években, amikor még a tömések sem voltak divatok, hanem valakinek rossz volt, letört, nem volt jó a foga, hát kihúzták, és ugye hát sokan elfogatlanodtak viszonylag fiatalon, és aztán elindultak a zamalgám, szürke tömések, aztán utána fehér tömések, mert meg akkor is elmegyünk már fogorvoshoz, akkor semmi bajunk nincsen, egyszerűen csak azért, hogy ne is legyen, hogy az apróságokat már észrevegye, és tényleg azt lássuk, hogy időskorunkban is a saját fogunkkal tudunk jól lenni, és tudjuk használni. És hogyha szükség van rá, mert mondjuk egy fogunkat elveszítjük, akkor megvan már a technika, az implantáció, amivel ugye vissza is tudjuk állítani annak a fognak a helyére egy fogazonos vagy fogszerű képletet, ami ugye esztétikailag és funkcionális is jó. Valahogy így képzelem a mai arcesztétika kapcsán is, hogy a mai trendek azok, hogy nem a végletekbe kell elmenni, hanem oda kell érdemes figyelni. Tehát, hogy van az az életkor, amikor érdemes már elmenni olyan kollégákhoz, akik odafigyelnek a bőrminőségre, el tudnak finom beavatkozásokkal azt érni, hogy a bőrnek az állapota, aztán a bőr alatti kötőszövet állapota is hosszabb ideig jó tudjon működni, illetve hát jól nézzen ki, illetve jó állapotban legyen. És hát ugye, amikor viszont szükség van ugye az implantáció példáján is, akkor viszont ne féljünk megugrani azt a lépést, hogy sebészi beavatkozásokkal, akár kisebb, egy személyplasztika, vagy egy nagyobb beavatkozás során is vissza tudjuk adni azt az önazonos arcot, ami nem csak arról szól, hogy hiúság, hanem ez az önazonosságnak, az életminőségnek és az ön megvalósításnak azt gondolom, hogy egy nagyon jó lépése, és talán már azt lehet mondani, hogy egy bizonyos szinten talán az igényességnek is a része. Ezeknek ma nagyon jó helye van, és én mindenkit bátorítanék arra, hogy a prevenciós lépések után ezen az úton hasonlóan, mint a fogászati példában, nyugodtan járják, számtalan kolléga van most már Magyarországon, aki ebben ügyes és tapasztalt, tehát találnak ilyen kollégákat, és ezekre van terület és lehetőség, hogy az ember természetesen és önazonosan kezdje el az idősödés felé vezető pályáját.
1: Hiszen ez szükségszerű, ez mindenkivel megtörténik az idősödés, sőt jó, ha megtörténik, mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor ezt megéljük, igen, így van, igen. És hát éljük is meg, legyünk 40, 50, 60, 80, 100 évesek is akár, akkor is visszatérhetünk majd egyébként egy beszélgetésre, igen. Milyen jó
2: és
1: lesz.
2: És mosolyogva legyünk azok, tehát ez a fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és szerintem ez egy része lehet ennek, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, mert erre már van lehetőség, és nem kell elviselnünk olyan dolgokat, ami viszonylag könnyű változtatni.
1: És egyébként ez a kettő összefügg, nem? Tehát a testi-lelki harmónia, az azért valahol hat egymásra.
2: Mindenképpen. Én azt hiszem, hogy fontos tenni magunkért, és ugye ez a minden élet sok területén, ugye a dietetikától, az életpódváltásokon át, az esztétikai beavatkozásokig, mindent természetesen és mértékkel, de ezeknek mind van helye az ember életébe. Szerintem az, hogy odafigyelünk ma magunkra, ez a mai modern embernek egy lassan

0: alapvető elvárása önmagával és talán a többiekkel szemben is, úgyhogy mindenkit pozitívan biztatnék erre, mert azt hiszem, hogy ez már nem csak a jövő, hanem ez már a jelen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Öröm volt a beszélgetés.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Dr. Vaszilko Mihály, plasztikai sebész, arcálcsont sebész, egyetemi docens volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utas szállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Terész körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta legróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telek viszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókútja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kis hajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utas szállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókútja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedést segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították, így nyerte el az emlékmű a mai alakját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó, úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi teret általában az örömlányokkal és az egykori piros lámpás negyeddel azonosítjuk, de azt kevesen tudják, hogy voltak itt téglavetők és borjúkereskedők is, és egykor Budapest legzöldebb tere volt. Már az 1700-as években volt itt élet. Itt állt Pest első téglakészítő és égető üzeme. Ma is ismert formáját, csak 1840-ben nyerte el. A kiegyezést követő években felébredt a nemzeti büszkeség, így az addig sok néven ismert tér megtalálta végleges névadóját Rákóczi Ferenc személyében. A vásárcsarnokot az 1890-es években építették, és volt idő, amikor majdnem uszodává alakították. A prostituáltak már egész korán megjelentek a helyen. Szabályos kénőtelepek alakultak a tér körül, amit a kommunista hatalom az 50-es években félig meddig felszámolt. A csupa beton és térkő láttán furcsa arra gondolni, hogy Fáival egykor igazi oázis volt a magas házak tengerében.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enc Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tinódi Lantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókútja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.